A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli parlamenti ülés lesz, adómentes az iskola kezdési támogatás, ismét kitört az Etna, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ismét összeül az országgyűlés. A rendkívüli parlamenti ülés összehívását Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte mára és holnapra. 7 javaslat kerül napirendre. A honatyák egyebek mellett tárgyalnak a pedagógusok teljesítményértékelésének átalakításáról, a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel hatályon kívül helyezéséről, valamint az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát megalapozó törvénycsomagról. Magyar Péter miniszterelnök egyik napon sem lesz jelen a parlamentben, ugyanis Törökországban vesz részt a NATO csúcs találkozóján. Nem inkasszálható az iskola kezdési támogatás. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint a juttatás adómentes lesz, és végrehajtás alá sem lehet vonni. Azt írta, a 100 000 forintos összeg 400 000 gyerek után jár majd a jogosult családoknak. A tárcavezető hangsúlyozta, a jogszabálymódosítás célja, hogy a pénz valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség

0: megfékezésével összefüggő, valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
1: A Névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő aranyszínű sárgaságbetegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket.
0: Újra kitört az Etna. Látványos, másfél kilométeres hamu oszlopot lövelt a magasba. Emiatt Szicília legnagyobb repterét, a katániai légi kikötőt átmenetileg lezárták. A folyamatos megfigyelés alatt álló, csaknem 3400 méter magas Etna, Európa legnagyobb aktív vulkánja. Legutóbb tavaly év végén mutatott erős aktivitást. Felhős napos időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérik. Mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk. Eső elsősorban északkeleten érkezik. Délután 27-33 fokot mérhetünk országszerte. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas, míg az úti fűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Új gazdasági rendőrfőkapitány helyettes Szolnokon. Átmenetileg szünetelnek az MR vizsgálatok, a túl korai képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek a szakemberek. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Új gazdasági rendőrfőkapitány helyettes nevezte ki a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság élére, írja a szoljon.hu. A beosztást július 1-től Vargáné Füleki Krisztina címzetes rendőr alezredes tölti be. Az új vezető megbízását azon az ünnepélyes állománygyűlésen adták át, ahol elköszöntek Szémani János ezredestől is. A gazdasági rendőrfőkapitány helyettes több mint 30 év szolgálat után vonul nyugdíj előtti rendelkezési állományba. Munkáját emlékplakettel, dicsérettel és jutalommal ismerték el. Semmelweis napi ünnepséget tartott a Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet. A szoljon.hu tudatta, hogy az eseményen elismeréseket és kinevezéseket adtak át a dolgozóknak. Az ünnepség előtt emléktáblát avattak Dósa Béla gyermekorvos tiszteletére annál a fánál, amelyet még 1998-ban ő ültetett a kórház udvarára. A rendezvényen átadták a kórházért elismerő okleveleket, több munkatársak főigazgatói dicséretben részesült, Molnár Éva és Komarek Anna Mária pedig főorvosi kinevezést vehetett át. Az eseményen az egészségügyi dolgozók elhivatottságát és a betegekért végzett munkájukat is méltatták. 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
1: Idén nyáron is biztosítja az ingyenes gyermekétkeztetést a rászoruló családok számára Szolnok önkormányzata, írja a szoljon.hu. Eddig 111 gyermek esetében igényelték a támogatást, de a jelentkezés a nyári szünet végéig folyamatos. A program augusztus 31-éig tart. Az önkormányzat 10 éve szervezi meg a nyári étkeztetést, amelyre idén 6 millió forintos keret áll rendelkezésre. Szükséges esetén további forrást is biztosítanak annak érdekében, hogy minden jogosult gyermek meleg ételhez jusson a vakáció idején. A szolnoki Hetényi Géza Kórház rendelőintézetben átmenetileg szünetelnek az MR vizsgálatok, mert meghibásodott a készülék hűtési rendszere. A kórház közlése szerint a hiba elhárításán már dolgoznak. Az MR vizsgálatokat átmenetileg a Debrecen

0: Debreceni Egyetem klinikai központban, a Hatvani Albert Schweitzer kórházban, a Kistarcsai Flór Ferenc kórházban és a Bács-Kiskunvár megyei oktató kórházban végzik. A Hetényi Géza kórház arra kéri az érintett betegeket, hogy az időpont egyeztetés miatt a kijelölt intézményeket keressék. Csőtörés történt vasárnap reggel Szolnokon a Széchenyi lakótelep Lovas István utcájában, olvasható a szoljon.hu-n. A meghibásodás miatt víz öntötte el az utcát. A Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT munkatársai rövid időn belül megkezdték a hiba elhárítását, amelyet még aznap be is fejeztek. A javítás idején átmeneti nyomáscsökkenés és időszakos vízhiány is volt az érintett területen. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb hárman kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
1: Mint egy 20-25 éves szakmai múlta kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
0: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket, a részleteket a Magyar Vendéglátók Ipartestületének honlapján találják. Szolnok városa meghirdette az NHS környezetvédelmi díj pályázatát, tudatta a szolnok.hu. Az elismeréssel azokat a magánszemélyeket, civil szervezeteket, lakóközösségeket és más szervezeteket szeretnének díjazni, akik sokat tesznek a környezetvédelméért és a város szebbétételéért. A díjat évente legfeljebb egy személy vagy egy közösség kaphatja meg. A nyertes egy kis plasztikát, oklevelet és 500 000 forintos pénzjutalmat vehet át. Jelölést bármely természetes vagy jogi személy benyújthat július 20-áig. Az elismerést az idei Szolnok napi gálán adják át. Folytatódik a halmentés a szolnoki ártéri horgásztónál, vagyis a Vegyi Kubiknál, írja a szoljon.hu. A Közép-Tiszavidéki Horgászegyesületek Szövetsége a nyár folyamán több alkalommal is kimenti a veszélybe került halállomány egy részét, mert a Tisza elmaradó árhullámai miatt jelentősen csökkent a tó vízszintje. Az őshonos halakat a Tiszába szállítják, az inváziós fajokat pedig megsemmisítik. A horgászat továbbra is engedélyezett, a szövetség ugyanakkor arra kéri a horgászokat, hogy kevesebb etetőanyagot használjanak. Vizsgálják azt is, kaphatnak-e kompenzációt a tóra éves engedélyt váltó horgászok. Kis kezekben nagy képernyők. Ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyő használatot, mert az fejlődési problémákat okozhat, hangsúlyozta rádiónkban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
2: A kiadványjal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhető el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
0: A kiadványt az NMHH oldalán találják. A kutatások szerint 10-ből 9 óvodás használ digitális eszközöket, minden 10. gyereknek pedig sajátja is van. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk térségünkben, de egy hazánkat észak felől elérő hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet és egy-egy zápor is kialakulhat. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás. A nappali maximum hőmérséklet 30-32, az éjjeli minimum hőmérséklet 13-16 fok lehet.
3: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek. Elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, talán a hét legnehezebb napja van, különösen így nyáron. Hétfő, július 6-a, és együtt fogunk ébredni közösen a legjobb zenékkel, úgyhogy mindenkit kísérek a munkahelyre, és próbálom ott is majd megadni a hangulatot, méghozzá most a French Effé-rel, a Sexy-vel indulunk.
3: Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Ez volt Bryan Adams és a Cloud Number 9 Sikér remixében. Hát, csípősen indul ez a reggel. Én elindultam otthonról a kis rollerembe, rövid nadrágba, rövid ujjú pólóba, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy úgy fáztam. De azt ígéri az időjárás előrejelzés, hogy kánikula várható sok napsütéssel, és az égen csak kevés fátyol és gomoly felhő jelenik majd meg. Jelentős csapadékra az ország nagy részén nem kell számítani. Csak a délutáni órákban alakulhat ki egy-egy kisebb zápor, frissítő zivatar. A csúcshőmérséklet Budapesten 32 fok lesz majd, Zalaegerszegen 30, Baján 33, Székesfehérváron 31, Egerben pedig 30 fokot mérhetünk majd. A legjobb zenékkel pedig jövök az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Backstreet Boys, na meg most a Mystic, ugyanis most a Scandalous-szal fog

0: Best FM, a legjobb zenék, a Backstreet Boys-szal nosztalgiázhattunk egyet a 90-es évekbe. Szép napot, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Július 7-e van hétfő, a névnaposok a Csabák, a születésnaposok között pedig Sylvester Stallone-t, George W. Bush-t, Végveri Ádámot és 50 Cent-et köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a csókvilágnapja, és hamarosan érkezek majd a témákkal, hogy miket fogunk körbejárni a mai nap reggelén. Most egy rövid szünet következik, aztán természetesen szólnak továbbra is a legjobb zenék. Kylie Minoggal és az In Your Eyes-zal folytatom majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: 40 ezer gyerek az Erzsébet táborokban. A strandolókat figyelmezteti a rendőrség. Elfogták a fűkaszatolvajt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességjátékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
1: A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság arra kéri a strandolókat, hogy fokozottan vigyázzanak értékeikre a nyári szezonban, írja a szoljon.hu. A nagy tömegben könnyebben előfordulhatnak lopások, ezért csak a legszükségesebb személyes tárgyakat érdemes magunkkal vinni. A rendőrök arra is felhívják a figyelmet, hogy a telefon, a pénztárca vagy az autókulcs törölközőbe csomagolva nincs biztonságban. Ahol van rá lehetőség, érdemes értékmegőrzőt használni. Az autókban ne maradjanak szem előtt értéktárgyak, mert azok könnyen felkelthetik a tolvajok figyelmét. Őrizetbe vettek, majd letartóztattak egy fiatalkorút, aki egy tiszaroffi udvarból lopott el egy fűkaszát, írja a szoljon.hu. A rendőrök a térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosították a gyanúsítottat, akit otthonában fogtak el. Az ellopott fűkaszát az udvaron elrejtve találták meg. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a fiatal ellen korábban is indult eljárás, a nyomozók lopásbüntette miatt hallgatták ki, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. Pályaorientációs napközi tábort szervez a nyári szünet elején a Szolnoki Szakképzési Centrum, tudatta a szolnokinapló.hu. A programban a felső tagozatos általános iskolások különböző szakmákat ismerhetnek meg, és a gyakorlatban is kipróbálhatják azokat. Ismét erősödhet a felmelegedés térségünkben, és a következő napokban újra igazi nyári idő várható. A nappali csúcshőmérséklet ismét 30 fok fölé emelkedhet, több helyen 31-33 fok körüli értékekkel. A napsütés lesz a meghatározó, csak időnként jelenhetnek meg komoly felhők az égen. A hajnali órák kellemesebbek maradnak, de az éjszakák fokozatosan ismét enyhébbé válnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Fresztetem a legjobb zenék. Ez volt a Hooligans és a Királylány. Velük ébredhettünk az elmúlt 4,5 percben. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit. Hát már mondom is, Beyoncé és Taylor Swift érkezik az első órába, ugyanis bekerültek a kongresszusi könyvtárba. Jönnek a részletek, hogy ez mit is jelent. Aztán 8 óra után egy okos nyakörvel fogunk foglalkozni, ami a mesterséges intelligenciát használja és védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Jönnek a részletek, és végül 9 óra után pedig, mivel mással foglalkoznánk, mint a foci VB-vel, jönnek az éjszaka legfontosabb és a tegnap este eseményei, és hogy mire számíthatunk majd a mai napon, ezt is körbe fogjuk járni. Na meg persze, szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Van ebből az órából még hátra, úgyhogy két dalt még biztos, hogy játszok. Itt lesz velem Britney a Toxic-kal, de előtte még meghallgatjuk Sheryl Crow-t. Ez az All I Wanna Do most itt a Best.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM, a legjobb zenék.
0: A

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig jön Beyoncé és Taylor Swift, ugyanis velük fogunk foglalkozni a következő óra elején. Bekerültek a kongresszusi könyvtárba az énekesek, de hogy ez mit jelent, azt majd körbejárjuk a következő órába, és természetesen hozom a legjobb zenéket is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a Red Hot Chili Peppers balladája, az Under the Bridge, na meg Rob Andres felvétele, a Got to the Get is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
3: Come on. Let's do this, gang.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. Szolnokon egyeztettek a Duna vízgazdálkodásáról. Történelmi mélyponton a Tisza vízállása. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
2: Ott egy 20-25 éves szakmai óta kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség. Tehát olyan oktatói, vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
1: A Duna-medence vízgazdálkodásának jövőjéről tanácskoztak szakemberek Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a programban 11 ország 20 kiemelt projektje vesz részt, amelyek célja, hogy a klímaváltozás hatásaira is felkészítsék a térség vízgazdálkodását. A fejlesztés részeként egy új, a teljes Duna-medencére kiterjedő vízmérleg számítási módszer dolgoznak ki, amelyet több vízgyűjtő területen, köztük a Tiszán is kipróbálnak. A szakemberek célja, hogy a jövőben a Duna-menti országok összehangoltabban kezeljék a vízgazdálkodási adatokat, és közösen készüljenek fel a változó éghajlat okozta kihívásokra. Történelmi mélypontra süllyedt a Tisza vízállása Szolnoknál. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a folyó kedden elérte a tavaly mért negatív rekordot, a mínusz 299 cm-t. Miközben korábban ilyen alacsony vízszint inkább augusztusban volt jellemző. Az alacsony vízállás miatt egyre nagyobb területen bukkan elő a meder. Teljes egészében látható a Tisza hídnál lévő vízmérce, a Tisza és az Agyva torkolatánál pedig egyre több kő emelkedik ki a folyóból. Idén már májusban előkerültek a törökkori híd maradványai, valamint bőgős hajók és vasúcályok roncsai is. A tartósan alacsony vízszint a régészek szerint is aggasztó, miközben a folyó vízállása hetek óta alig változik. Ismét visszatérhet a melegebb idő környékünkre, bár a korábbi hőhullámnál egyelőre valamivel visszafogottabb értékek körvonalazódnak. A nappali hőmérséklet többnyire 30 fok körül vagy kevéssel a fölött alakulhat, miközben sok napsütés várható. A hajnalok még kellemesek lesznek, de a következő napokban fokozatosan emelkedhetnek a minimum hőmérsékletek is. A légmozgás általában mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Beyoncéval és Taylor Swift-tel fogunk foglalkozni ebben az órában, ugyanis bekerültek a hölgyek a kongresszusi könyvtárba, de hogy ez mit jelent, az is ki fog derülni, meg természetesen hozom a legjobb zenéket is. Az ébredés és a napirítás mellé így július 6-án hétfőn a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, itt lesz velem a Red Hot Chili Peppers, na meg George Michael, vele indulunk, ez az Amazing.
0: Best FM,

0: Best FM a legjobb zenék, hatalmas megtiszteltetés érte a modern popzene két legnagyobb királynőjét. Taylor Swift és Beyoncé felvételei idén először kerülnek be az Egyesült Államok Nemzeti Hangfelvétel regiszterébe, amelyet a szakma és a közvélemény gyakran csak úgy emeleget, amerikai audiokönyvtár. Az amerikai kongresszusi könyvtár 2026-os bővítésének keretében 25 olyan új tételt választottak ki, amely kulturális és történelmi, esztétikai szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír. És akkor nézzük, hogy mi is került be a két énekesnőtől. Taylor Swift-től egy komplett album, az 1989 című sikeralbuma, ami 2014-ben jelent meg, és egy válogatás a mostani legfrissebb darabjaiból. Na de Beyoncé-nál csak egy dal, a 2008-as világsláger, a Single Ladies. És két kategóriát még muszáj vagyok elmondani. A legendás klasszikusoknál helyet kapott Chaka Khan, méghozzá az I'll Fear For You című dalával, és az idei válogatás legrégebbi darabja egyébként egy 1944-es felvétel, a Spike Jonze and the Hill City Psychers féle Cocktails for Two, így a gyűjtemény most már több mint 80 év zenei audio történeti fejlődését öleli fel. Gratulálok Beyoncé-nak és Taylor Swift-nek, na meg Chaka Khan-nak is, azért ez nem kis dolog, és kíváncsian várom, hogy kinek mi a véleménye, kinek kéne még ott lenni, kinek van ott a helye. A telefon és Viber számunk 0620 55 55 155, a legjobb zenék pedig érkeznek a folytatásba az ébredés és a napindítás mellé. Hamarosan itt lesz velem a Red Hot Chili Peppers és az Under the Bridge, de most Rihannával folytatom. Ez a Live Your Life most itt a Best-en.
1: What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get to 'em, baby girl.

0: Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, július 6-a van hétfő, nehéz elkezdeni ezt a napot, és gondolom így a nyáron még nehezebb, de megpróbálom meghozni mindenkinek a motivációját ahhoz, hogy betaláljon a munkahelyére, és hogy ott elvégezze a dolgát, hogyha lehet így mondani. Egyébként a Csabák a névnaposok a mai napon, a születésnaposok között pedig Sylvester Stallone-t, George W. Bush-t, Végvári Ádámot és 50 Cent-et köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket, a mai napon van a csókvilágnapja, úgyhogy csókolózásra föl, én a kávégépet fogom most kint a konyhába, az biztos, ugyanis jön egy kis rövid szünet, és utána folytatom majd a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a staff csapata, a Mucho Mambo Sway-jel érkezik majd hamarosan a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kis kezekben nagy képernyők. Folyamatosan figyelik a Tiszató vizét. Kulcsterepet kaphat a szolnoki Stadler a vasút fejlesztésében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kis kezekben nagy képernyők, ez a Médiahatóság és a Bethesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyőhasználat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyőhasználatot, mert az fejlődési problémákat okozhat. Hangsúlyozta rádiónkban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
2: A kiadvánnyal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhető el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: A tartós hőség miatt folyamatosan figyelik a Tiszató állapotát. Olvasható a szoljon.hu-n. A MOHOZ tiszatavi kirendeltségének biológusai rendszeresen mérik a víz oxigén tartalmát, hőmérsékletét, pH értékét és más fontos paramétereit, hogy időben észleljék az esetleges problémákat. Egyes helyeken már alacsonyabb az oxigén szint, de jelenleg még nincs komoly veszély a halállományra. A szakemberek ugyanakkor készen állnak a beavatkozásra. Megtisztították a friss vizet biztosító befolyókat, és szükség esetén levegőztető berendezéseket is üzembe helyeznek a halak védelme érdekében. A szolnoki Stadler gyára is fontos szerepet kaphat a Magyar Vasúti Járműpark megújításában. Erre hívta fel a figyelmet legfrissebb elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. A gazdaságkutató szerint a következő években mintegy 2 milliárd euró uniós forrás nyílhat meg vasúti járműbeszerzésekre. Az elemzés kiemeli, hogy a Stadler szolnoki üzeme a vállalat egyik legfontosabb európai kocsiszekrénygyártó központja. A GKI szerint a hazai vasúti járműipar további fejlődéséhez kiszámítható, több éves beszerzési programokra és a magyar beszállítói hálózat erősítésére van szükség. Erre azért is nagy szükség lenne, mert a MÁV személyszállító járműveinek átlag életkora jelenleg 42 év. Ismét visszatérhet a melegebb idő környékünkre, bár a korábbi hőhullámnál egyelőre valamivel visszafogottabb értékek körvonalazódnak. A nappali hőmérséklet többnyire 30 fok körül vagy kevéssel a fölött alakulhat, miközben sok napsütés várható. A hajnalok még kellemesek lesznek, de a következő napokban fokozatosan emelkedhetnek a minimum hőmérsékletek is. A légmozgás általában mérsékelt marad.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Michael Bublé dala, az I Believe In You. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan jön majd 8 óra után egy okosnyakörv, ami a mesterséges intelligenciával dolgozik együtt, és védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Jönnek majd erről a részletek, ebbe látogatunk el, meg természetesen a legjobb zenéket is hozom. Na meg 9 óra után sportrovat is lesz még hozzá, foci VB legfontosabb történeteivel, ami az elmúlt éjszakát illeti. Most viszont DJ Tonkával és a Don't Be Afraid-del folytatom. Jó ébredést, jó utat!

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tartunk egy nagyon pici szünetet, jönnek a friss hírek, információk, 8 óra után pedig egy okos nyakörv, ami együtt dolgozik a mesterséges intelligenciával, és védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába, és adatokat gyűjt, úgyhogy ezt egy kicsit körberágjuk, és természetesen a legjobb zenék érkeznek minden mennyiségbe az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Gio Baggio felvétele, úgyhogy egy kicsi Olaszországot becsempészek így reggelre a Funky Groove-val.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Thank you.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: 40 ezer gyerek az Erzsébet táborokban. A strandolókat figyelmezteti a rendőrség. Elfogták a fűkaszatolvajt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
1: A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság arra kéri a strandolókat, hogy fokozottan vigyázzanak értékeikre a nyári szezonban, írja a szoljon.hu. A nagy tömegben könnyebben előfordulhatnak lopások, ezért csak a legszükségesebb személyes tárgyakat érdemes magunkkal vinni. A rendőrök arra is felhívják a figyelmet, hogy a telefon, a pénztárca vagy az autókulcs törölközőbe csomagolva nincs biztonságban. Ahol van rá lehetőség, érdemes értékmegőrzőt használni. Az autókban ne maradjanak szem előtt értéktárgyak, mert azok könnyen felkelthetik a tolvajok figyelmét. Őrizetbe vettek, majd letartóztattak egy fiatalkorút, aki egy tiszaroffi udvarból lopott el egy fűkaszát, írja a szoljon.hu. A rendőrök a térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosították a gyanúsítottat, akit otthonában fogtak el. Az ellopott fűkaszát az udvaron elrejtve találták meg. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a fiatal ellen korábban is indult eljárás, a nyomozók lopásbüntette miatt hallgatták ki, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. Pályaorientációs napközi tábort szervez a nyári szünet elején a Szolnoki Szakképzési Centrum, tudatta a szolnokinapló.hu. A programban a felső tagozatos általános iskolások különböző szakmákat ismerhetnek meg, és a gyakorlatban is kipróbálhatják azokat. Ismét erősödhet a felmelegedés térségünkben, és a következő napokban újra igazi nyári idő várható. A nappali csúcshőmérséklet ismét 30 fok fölé emelkedhet, több helyen 31-33 fok körüli értékekkel. A napsütés lesz a meghatározó, csak időnként jelenhetnek meg komoly felhők az égen. A hajnali órák kellemesebbek maradnak, de az éjszakák fokozatosan ismét enyhébbé válnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek! A mai nap szerintem a hét legnehezebb napja, ugyanis hétfő van, július 6-a elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Közösen ébredünk a legjobb zenékkel, kezdünk majd Floridával is a Good Feeling-gel, és ebben az órában jön egy okosnyakörv, ami együtt dolgozik a mesterséges intelligenciával, és védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, a technológia és a természetvédelem találkozásának egyik legyűgöző példáját mutatja be délnyugat Kínában, Yuan tartományban, egy olyan dolog, ahol immár a mesterséges intelligencia és a műholdas helymeghatározás segítségével vigyáznak a veszélyeztetett ázsiai elefántokra. A legújabb módszerekkel valós időben megszakítás nélkül lehet követni a hatalmas emlősök mozgását. Az állatok egy műholdas navigációs rendszerre csatlakoznak okos eszközzel, és amelyek folyamatosan adatokat küldenek az elefántok pontos helyzetéről és aktivitásáról. A beérkező hatalmas mennyiségű adatokat a mesterséges intelligencia dolgozza fel, a rendszer azonosítja a napi és szezonális mozgási mintázatokat, és előrejelzi, ha a csorda emberi települések vagy közlekedési hálózatok felé veszi az irányt. Yuan tartományban jelenleg 9 elefántcsorda, vagyis több mint 300 egyedél, mint egy 40 település közvetlen közelében. Reméljük, más fajoknál is felhasználják mindezt, mert ez bizony hatalmas nagy segítség lehet a kihalás szélén álló fajoknál. A legjobb zenékkel pedig folytatom.

0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék, Curtisről tudhattuk meg az elmúlt 3 percben, hogy van érzelmes oldala is. Ez volt a kegyelem, szép reggelt kívánok mindenkinek. Ha kinézek az ablakon, akkor továbbra is azt látom, amit egyébként reggel 6 órakor is láttam, mikor megérkeztem a stúdióba, hogy gyönyörű, szép kék az ég, és ez így lesz egyébként a mai napon. Kánikula időjárás várható, Budapesten 32 fok lesz majd a csúcs, Pécsen 31, Dunaújvárosban 32, Szolnokon pedig majd 34-et mérhetünk a mai napon. A legjobb zenékkel pedig hamarosan folytatom az ébredést és a napindítást. Jön egy rövid szünet, egy kis hírek, és folytatom például majd a Gossippal, a Move in the Right Direction-nel érkezik majd a csapat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. Szolnokon egyeztettek a Duna vízgazdálkodásáról. Történelmi mélyponton a Tisza vízállása. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
2: Ott egy 20-25 éves szakmai óta kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség. Tehát olyan oktatói, vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
1: A Duna-medence vízgazdálkodásának jövőjéről tanácskoztak szakemberek Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a programban 11 ország 20 kiemelt projektje vesz részt, amelyek célja, hogy a klímaváltozás hatásaira is felkészítsék a térség vízgazdálkodását. A fejlesztés részeként egy új, a teljes Duna-medencére kiterjedő vízmérleg számítási módszert dolgoznak ki, amelyet több vízgyűjtő területen, köztük a Tiszán is kipróbálnak. A szakemberek célja, hogy a jövőben a Duna-menti országok összehangoltabban kezeljék a vízgazdálkodási adatokat, és közösen készüljenek fel a változó éghajlat okozta kihívásokra. Történelmi mélypontra süllyedt a Tisza vízállása Szolnoknál. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a folyó kedden elérte a tavaly mért negatív rekordot, a -299 cm-t, miközben korábban ilyen alacsony vízszint inkább augusztusban volt jellemző. Az alacsony vízállás miatt egyre nagyobb területen bukkan elő a meder, teljes egészében látható a Tisza hídnál lévő vízmérce, a Tisza és az Agyva torkolatánál pedig egyre több kő emelkedik ki a folyóból. Idén már májusban előkerültek a törökkori híd maradványai, valamint bőgős hajók és vasúcályok roncsai is. A tartósan alacsony vízszint a régészek szerint is aggasztó, miközben a folyó vízállása hetek óta alig változik. Ismét visszatérhet a melegebb idő környékünkre, bár a korábbi hőhullámnál egyelőre valamivel visszafogottabb értékek körvonalazódnak. A nappali hőmérséklet többnyire 30 fok körül vagy kevéssel a fölött alakulhat, miközben sok napsütés várható. A hajnalok még kellemesek lesznek, de a következő napokban fokozatosan emelkedhetnek a minimum hőmérsékletek is. A légmozgás általában mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best of a legjobb zenék, ez volt Christina Aguilera dala, Beautiful, szép reggelt kívánunk mindenkinek, július 6-a van hétfő, a csókvilág napja, úgyhogy csókolózásra föl, a névnaposok egyébként a Csabák, a születésnaposoknál Sylvester Stallone-t, George W. Bush-t és Végvári Ádámot, valamint 50 Cent-et köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket, a legjobb zenékkel pedig természetesen érkezek, de hagyd mondjam el, hogy hamarosan majd 9 óra után a sportrovadban a VB kisokos lesz terítéken, megnézzük, hogy mi történt az elmúlt éjszaka és este, és hogy mire számíthatunk majd a mai napon, ami a futball világbajnokságot illeti. Úgyhogy a legjobb zenék mellett majd erről beszélgetünk a következő órába, ebből pedig még van hátra bőven, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem még a Gossip csapata a Move in the Right Direction-nel, na meg most a Ghetto Superstar, ezzel

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, friss hírek, információk jönnek, utána pedig folytatjuk méghozzá sportrovattal, és egy nagyon rövid ideig a foci VB-ről lesz szó benne. Megnézzük, hogy mi történt az elmúlt éjszaka, és hogy mire várhatunk majd a ma este folyamán. Ugyanis olyan jó meccs volt egyébként, hogy fönnmaradtam én is annak ellenére, hogy 6 órakor kellett jönni. Na de a részleteket majd később, azt viszont elárulom, hogy zeneileg. Mivel folytatjuk a legjobb zenékkel természetesen. Itt lesz velem Janet Jackson és a Together Again majd a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kis kezekben nagy képernyők. Folyamatosan figyelik a Tiszató vizét. Kulcs terepet kaphat a szolnoki Stadler a vasút fejlesztésében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kis kezekben nagy képernyők, ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyőhasználat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyőhasználatot, mert az fejlődési problémákat okozhat. Hangsúlyozta rádiónkban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
2: A kiadványjal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhet el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: A tartós hőség miatt folyamatosan figyelik a Tiszató állapotát. Olvasható a szoljon.hu-n. A MOHOZ tiszatavi kirendeltségének biológusai rendszeresen mérik a víz oxigén tartalmát, hőmérsékletét, pH értékét és más fontos paramétereit, hogy időben észleljék az esetleges problémákat. Egyes helyeken már alacsonyabb az oxigén szint, de jelenleg még nincs komoly veszély a halállományra. A szakemberek ugyanakkor készen állnak a beavatkozásra. Megtisztították a friss vizet biztosító befolyókat, és szükség esetén levegőztető berendezéseket is üzembe helyeznek a halak védelme érdekében. A szolnoki Stadler gyára is fontos szerepet kaphat a Magyar Vasúti Járműpark megújításában. Erre hívta fel a figyelmet legfrissebb elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. A gazdaságkutató szerint a következő években mintegy 2 milliárd euró uniós forrás nyílhat meg vasúti járműbeszerzésekre. Az elemzés kiemeli, hogy a Stadler szolnoki üzeme a vállalat egyik legfontosabb európai kocsiszekrénygyártó központja. A GKI szerint a hazai vasúti járműipar további fejlődéséhez kiszámítható, több éves beszerzési programokra és a magyar beszállítói hálózat erősítésére van szükség. Erre azért is nagy szükség lenne, mert a MÁV személyszállító járműveinek átlag életkora jelenleg 42 év. Ismét visszatérhet a melegebb idő környékünkre, bár a korábbi hőhullámnál egyelőre valamivel visszafogottabb értékek körvonalazódnak. A nappali hőmérséklet többnyire 30 fok körül vagy kevéssel a fölött alakulhat, miközben sok napsütés várható. A hajnalok még kellemesek lesznek, de a következő napokban fokozatosan emelkedhetnek a minimum hőmérsékletek is. A légmozgás általában mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy egyperces sportrovat következik ebben az órában, méghozzá a foci VB legfontosabb eseményeiről, ami az elmúlt éjszakát, estét illeti, és megnézzük azt is, hogy mi várható majd a mai napon. Természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A Madison Avenue csapatával indulunk, ez a Who the Hell Are You? A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, egy nagyon pici sport következik még hozzá. Foci VB-ről beszélgetünk, hogy mi is történt az elmúlt éjszaka. Hát valami eszméletlen, én fent maradtam, ugyanis este 10 órakor kezdődött a Brazília-Norvégia, ahol valamilyen zseniálisan tarolták le Erik Hollandék a brazil válogatottat. Egyszerűen Ancelotti ezt a csapatot nem tudta összerakni, és hát bevallom, ezeket az egókat nem is lehet egyeztetni, amit például Vinicius is így magába visel, és hát valami szürreális dolog történt egyébként a végén, mert Erik Holland 2 olyan gólt vágott, hogy valami eszméletlen, konkrétan mosolyogni sem mert, aztán a második gólja után azért már látszott az öröm az arcán, úgyhogy a norvégok tovább bevesztek, van ugye ez a evezős trend, amit csinálnak, hogy ütik a dobot kétszer így, hogy és utána így csinálnak, és akkor szépen mennek és eveznek tovább. Hát sikerült nekik a legjobb 8 közé bekerülni, egyébként ez a válogatott történetében még sose sikerült, és talán lehet, hogy egy új foci nemzet fog ezzel születni, hogy Norvégia idáig jutott. Erik Holland ennek abszolút a középpontján van. Na, de hogy mi történt a meccs végén, azt elárulom, hát Neymarnak volt egy 11-ese végül, és hát elég csúnyán összeszólalkozott a kapussal, a norvég válogatott kapusával, és nem is értettem, hogy mire van szükség, hisz 2-0-ra vezettek a norvégok, volt hátra körülbelül 2 vagy 3 perc, tehát hogy igazából nem lehetett volna még egy gólt lőni, de aztán hát a futball az futball, de hát hogy mi értelme volt szájkaratéba kezdeni a 11-es rugás alatt Neymarnak, úgyhogy ráadásul az utolsó perceit töltötte, úgyhogy valószínűleg VB-n szerepel, mert hogy 2030-ban már nem lesz a válogatott tagja, az biztos. Úgyhogy a brazilok csak úgy, mint a németek. Aztán egyébként az egyik rendező ország is adióst mondott, hogyha lehet így mondani, ugyanis a spanyol nyelvcsaládhoz tartozik Mexikó, őket az angolok búcsúztatták 3-2-re az éjszaka folyamán, úgyhogy úgy néz ki, hogy Norvégia-Anglia meccs lesz, és bevallom, ez az én véleményem, benne van a pitében az is, hogy Norvégia megcsípi az angol válogatottat. Amilyen erővel és elánnal haladnak, és amilyen gólérzékeny Erik Holland, az valami eszméletlen, és egyébként azt nyilatkozta a meccsnek a végén, hogy nagyon reméli, hogy ez egy hatalmas nagy inspiráció a norvég gyerekeknek, hogy igenis norvég játékosként is el lehet érni a csúcsra, úgyhogy reméli, hogy sokan választják miatta a futballt. És hogy mi miatt választjuk majd a futballnézést a mai napon, azt is elmondom, ugyanis este 9 órakor majd a portugál válogatott csap össze Spanyolországgal, és hát semmelyik válogatott nincs a legjobb passzába, de mégis valahogy idáig elkerültek. A portugáloknak sem egy annyira a játék, Ronaldónak sem egy annyira a játék, és a spanyol válogatottnál is vannak akadozások a gépezetbe, úgyhogy majd nekik szoríthatunk, illetve aki fent tud maradni hajnalig, és bevállalja a munka előtt, hogy megnézi az USA Belgiumot, az megteheti majd hajnali 2 órakor, ott meg szurkolni lehet vagy a belgáknak, vagy az amerikaiaknak, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes összecsapás lesz, hogy bennmarad-e a másik rendező ország a legjobb 8-ba. Ez is kiderül majd a mai éjszaka folyamán, viszont ennyit a sportról, ezt letudtuk, jöjjenek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, még belefér, hogy ezt mondjam, így 9 óra után még reggel van, úgyhogy Janet Jacksonnal és a Two Gunner Again-nel menjünk is tovább itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Alice DJ és a Better of Alone, most viszont jön Lady Gaga, és az új oldalát hozzá el. A Hold Your Hand-el megyünk tovább itt a Besten.

0: Çok az eşi kopuk az oblakom işlemde.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, esküszöm jól vagyok.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, hogy a munka mellé is megadjuk a lendületet és a jó kedvet. Erről gondoskodik például majd Eve, a Gangsta Lovin-nal érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: 40 ezer gyerek az Erzsébet táborokban. A strandolókat figyelmezteti a rendőrség. Elfogták a fűkaszatolvajt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességjátékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
1: A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság arra kéri a strandolókat, hogy fokozottan vigyázzanak értékeikre a nyári szezonban, írja a szoljon.hu. A nagy tömegben könnyebben előfordulhatnak lopások, ezért csak a legszükségesebb személyes tárgyakat érdemes magunkkal vinni. A rendőrök arra is felhívják a figyelmet, hogy a telefon, a pénztárca vagy az autókulcs törölközőbe csomagolva nincs biztonságban. Ahol van rá lehetőség, érdemes értékmegőrzőt használni. Az autókban ne maradjanak szem előtt értéktárgyak, mert azok könnyen felkelthetik a tolvajok figyelmét. Őrizetbe vettek, majd letartóztattak egy fiatalkorút, aki egy tiszaroffi udvarból lopott el egy fűkaszát, írja a szoljon.hu. A rendőrök a térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosították a gyanúsítottat, akit otthonában fogtak el. Az ellopott fűkaszát az udvaron elrejtve találták meg. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a fiatal ellen korábban is indult eljárás, a nyomozók lopásbüntette miatt hallgatták ki, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. Pályaorientációs napközi tábort szervez a nyári szünet elején a Szolnoki Szakképzési Centrum, tudatta a szolnokinapló.hu. A programban a felső tagozatos általános iskolások különböző szakmákat ismerhetnek meg, és a gyakorlatban is kipróbálhatják azokat. Ismét erősödhet a felmelegedés térségünkben, és a következő napokban újra igazi nyári idő várható. A nappali csúcshőmérséklet ismét 30 fok fölé emelkedhet, több helyen 31-33 fok körüli értékekkel. A napsütés lesz a meghatározó, csak időnként jelenhetnek meg komoly felhők az égen. A hajnali órák kellemesebbek maradnak, de az éjszakák fokozatosan ismét enyhébbé válnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 6-a van, hétfő, együtt töltjük a munkaidőt a legjobb zenékkel közösen ebben az órában is. Itt lesz például velem Eve és a Gangsta Lovin, de Desiree, You Gotta Be-t is bekészítettem, és hogyha valaki dobna útinformot, akkor a telefon és Viber számunk 0620 55 55 155.

Best FM a legjobb zenék. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 6-a van, hétfő. A névnaposok, a Csabák, a születésnaposok között pedig Sylvester Stallone-t, George W. Bush-t, Végvári Ádámot és 50 Cent-et köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a Csók világnapja. És hogyha kinézek, akkor gyönyörű, szép eget látok szikrázó napsütéssel, úgyhogy visszatért a nyári időszámítás, hogyha lehet így mondani, bár közel se lesz 40 fok, mint ahogy egyébként a múltkor volt ez a hatalmas nagy hőség. A csúcshőmérséklet majd 34 fok körül alakul majd. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, hogy jól teljen a munkaidő. Bekészítettem a Crystal Waters-t, a 100% Pure Love-val érkeznek majd. Most viszont az Ashwad slágerét hallgatjuk meg. Ez a Shine itt a Besten.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. A

0: Best FM a legjobb zenék. A 2000-es évek elejére kalauzolt el bennünket Mancy Gray, ez volt az I Try, a folytatásban pedig jön egy rövid szünet, aztán majd folytatom például Robbie Williams-el, a Rock DJ-vel érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Információk, friss hírek, utána pedig még egy közös óránk van hátra, így a délelőtt folyamán, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket, csak úgy, mint eddig, jól fog telni a munkaidő, ígérem, és erre a garancia például majd Whitney Houston lesz, ugyanis ő a Step by Step-pel itt lesz velem a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egészségügyi kerekasztal, a hatékony és kiszámítható működés a cél. Fegyvereket foglaltak le egy koszovói buszon, újabb hőhullám.

0: politikai és gyógyászati segédeszközök területét tekintették át. Koszovói buszon foglalt le lőfegyvereket és dohányt a készenléti rendőrség. A menetrend szerinti nemzetközi járatot az M5-ös Balázsjai lehajtójánál állították meg, mert felmerült a gyanú, hogy illegális termékeket szállít. A pénzügyőrök a sofőr mellett egy gyári rekeszben 4 fegyvert találtak. Ezeket egyébként 3 zacskó zárjegy nélküli cigarettával akarták elrejteni, de illegális dohányt az utasoknál is találtak. A busz egyik sofőrét már le is tartóztatták lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés gyanúja miatt. Tovább tisztul Európa levegője. A Copernicus légkör megfigyelő szolgálat friss jelentése szerint évek óta folyamatosan csökken a legfontosabb légszennyező anyagok kibocsátása. Az iparban és a közlekedésben is jelentős javulást értek el, ami a szigorúbb környezetvédelmi szabályoknak és a technológiai fejlődésnek köszönhető. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, a hőhullámok és az erdőtüzek időszakosan továbbra is ronthatják a levegő minőségét. Újabb hőhullám ért el Franciaországot, a déli ország részben elérheti a hőmérséklet a 40 fokot, mindössze néhány nappal a történelmi kánikula után, és várhatóan másutt is fokozódik majd a hőség az országban. A júniusi hőhullámban hőmérsékleti rekordok dőltek meg Európa szerte. Ismét aktív az Etna, lávát és hamut lövelt ki magából a tűzhányó, ideiglenesen Catania repülőterét is le kellett zárni a hétvégén. A járattörlések Budapestre induló gépet is érintettek. Európa legnagyobb aktív vulkánja fölött napok óta hamu felhőt látni. Ma is marad a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, zivatar néhol, főképp az északkeleti területeken alakulhat ki. Élénk erős lesz a nyugatias szél, a minimumok 10 és 19, a maximumok 27 és 33 fok között alakulnak ma.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Gondolom, így hétfőn már mindenki az ebédszünetet várja. Még ezt az órát ki kell bírni, de itt vannak szerencsére velem a legjobb zenék, hogy ezen gyorsan átrendítsenek minket. George Michael is gondoskodik majd a hangulatról a Freedommal, de itt lesz velem Whitney Houston és a Step by Step, a kezdés pedig a Black Eyed Peas, ez a Don't Punk Beat My Heart, a mikrofonnál Horváth Zoltán, hol?
2: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Nox és az Árva dal. Hát kicsit ironikus ez a dal így a csókvilág napján, mert hogy július 6-a hétfő van, a névnaposok a Csabák, a születésnaposok között pedig Sylvester Stallone, George W. Bush-t, Végvári Ádámot és 50 Centet köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. A Blackstreet-tel, Dr. Dre-vel kiegészülve megyünk tovább. Ez a No Diggity, itt a Best

0: Best FM a legjobb zenék, szólóztunk egyet Király Viktorral, most egy rövid szünet következik, aztán pedig folytatom majd Rihannával, aki a 112-es számot fogja felhívni, ugyanis az SOS-szel érkezik majd ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék, ha készen állok, ha nem, ugyanis a Ready or Not szólt a Fugees-től, nekem el kell köszönni, ugyanis érkezik Majoros Rita, övi a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen Night Shift, 2 óra mixel érkezik természetesen White Boy és csapata, és hát a mai napon a Classic House terítéken, úgyhogy ennek specialistája, állandó hétfői rezidensünk érkezik majd a második órába, White Boy mellé, aki nem más, mint Lauer Krisztián. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy legközelebb, majd holnap reggel ébredhetünk együtt a legjobb zenékkel közösen. Mindenkinek kívánok további szép napot, jó rádiózást, jó délutánt, és természetesen jó étvágyat az ebédhez. Utoljára a Dalosok jönnek 2020-ból, a zenevonattal ide a Bestre tőlem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma is folytatódik a parlamenti munka, adómentes lesz az iskolakezdési támogatás, a héten már kémiai szúnyoggyérítés lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ügynök akták nyilvánosságra hozatala, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere és a Magyar Fejlesztési Bank. Ezekről tárgyal mai rendkívüli ülésén az országgyűlés. Négy előterjesztés vitáját folytatják le a parlamentben. Az ülésen nem vesz részt Magyar Péter miniszterelnök, aki az ankarai NATO csúcsra utazik ma. Napirend előtt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal fel. Az ülés 13 órakor kezdődik. Nem inkasszálható az iskolakezdési támogatás. Kármán András pénzügyminiszter közlekedési

0: Hevers Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében lesz írtás. A késő esti éjszakai órákban permeteznek. Mindegyik olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebik Supermenta legújabb terméktesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a Nebik borászati és alkoholos italok igazgatójától.
1: Laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is, úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek, laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait, valamennyi vizsgált olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági minőségi előírásoknak.
0: Ma is marad a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, zivatar néhol, főképp az északkeleti területeken alakulhat ki. Élénk erős lesz a nyugatias szél, a minimumok 10 és 19, a maximumok 27 és 33 fok között alakulnak ma.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délutánt, kellemes hétfőt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Nagyon remélem, hogy jól telt a hétvége, és újult lendülettel vágtok bele ebbe a hétbe. Ma esetleg ez nem így van, akkor is maradjanak itt, mert hogy én aztán felpörgetek mindenkit a legjobb zenékkel. Kezdek majd a Chris Cross-szal, jön a Jump, előtte egy kis Kalifornia. Jön Dante Thomas, én pedig csodás napot és könnyű akadályokat kívánok.
3: Lesz FM, a

Best FM a legjobb zenék, a Nyúl Evelyn Pályor és Wolf Kati dalát hallottuk, ez a Nem Elég, a folytatásban a Simply Red érkezik, na meg én is hozom a leges, legjobb zenéket a folytatásban, és a napkérdését is, közlekedési információkat, úgyhogy legyenek itt velem egész délután. Hogy telt a hétvégem? Remélem, hogy pihentek, egy kicsit kikapcsolódtak, én ilyen pográcsozós kerti partin voltam szombaton, és aztán barátnős program is volt, szóval egészen fel vagyok töltődve. Cserébe hozom a Molokó dalát, hát ha önök is feltöltődnek, jön a Sing It Back, itt lesz a Halott pénz is hamarosan, na meg Segi, és az It Was Me, most a Simply Red, ahogy ígértem, és a Fairground viszi tovább a napot. Szép napot!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan utaznak, úgyhogy legyünk óvatosak az utakon, vigyázzunk egymásra, ha pedig bárki bármit lát és van infója, megköszönöm, ha elküldi vagy felhív. A számunk nem változott, 0620-55-55-155-ös. Baleset történt az M7-esen Letenye felé Martonvásár térségében. A 28-as kilométernél egy sávon lehet haladni, több kilométeres a kialakult kocsisor. Az M1-esen Hegyeshalom felé Győr térségében pedig terelésképítési munkák zajlanak, úgyhogy mozgó terelés mellett a belső sávot le is zárták. A 120-as és a 128-as kilométerek között itt is több kilométeres az araszolás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban is ide várom az útinfókat, tehát jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek, ez volt a Hooligans és az eljátszott gyémánt. Pár perc és jönnek a legfrissebb hírek, utána hozom majd a nap kérdését is, izgalmas lesz, úgyhogy mindenképpen maradjanak. De majd jön Christina Aguilera is, és a Ginny

0: És zenél majd Dash is jön a levél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli ülés kezdődik a parlamentben. Egyre nagyobb teret nyer a tigris szúnyog, életnyomaira bukkanhattak a Vénuszon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Folytatódik a parlamenti munka. Egyebek mellett az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvénycsomagról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átalakításáról és a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel hatályon kívül helyezéséről is tárgyal az országgyűlés. Négy előterjesztés vitáját folytatják le a parlamentben. A kétnapos ülésen nem vesz részt Magyar Péter miniszterelnök, aki az ankarai NATO csúcsra utazik. Napirend előtt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal fel. Egyre több a szúnyog, kezdődik a kémiai gyérítés. A katasztrófavédelem közölte, hogy 2 budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében lesz írtás. A késő esti éjszakai órákban permeteznek. Arra is figyelmeztetnek, hogy egyre nagyobb teret nyer az ázsiai tigris szúnyog, ami nappal is aktívabb, de kicsi az élettere. Így sokat jelenthet, ha esőzés vagy öntözés után kiborítjuk az összegyűlt vizet, ezzel akadályozhatjuk a szaporodásukat. Koszovói buszon foglalt lelő fegyvereket és dohányt a készenléti rendőrség. A menetrend szerinti nemzetközi járatot az M5-ös Balázsjai lehajtójánál állították meg, mert felmerült a gyanú, hogy illegális termékeket szállít. A pénzügyőrök a sofőr mellett egy gyári rekeszben 4 fegyvert találtak. Ezeket egyébként 3 zacskó zárjegy nélküli cigarettával akarták elrejteni, de illegális dohányt az utasoknál is találtak. A busz egyik sofőrjét már le is tartóztatták lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés gyanúja miatt. Meglepetés a Vénuszon, akár földi eredetű életnyomai is lehetnek a bolygón. Egy friss kutatás szerint az elmúlt 1 milliárd év során nagy erejű aszteroida becsapódások földi mikroorganizmusok

0: Északkeleti területeken alakulhat ki. Élénk erős lesz a nyugatias szél, a minimumok 10 és 19, a maximumok 27 és 33 fok között alakulnak ma.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy óra után is csak a legjobb zenék és egy kis hétindító, nagyon jó hangulatú délután, ezt tudom felajánlani erre az órára. Én Majoros Rita vagyok, hozom így egy Krisztin Aguilerát, jön a Genie in a Battle, jön majd Craig David, Sting-el és a Rise and Fall. Britney Spears is jön, a Jamiroquai is, de most még Pink indítja az órát. Csodás hétfőt mindenkinek!
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, Dash levéldala után a napkérdését teszem fel, ugyanis július 6-a a csók világnapja, úgyhogy természetesen ehhez kapcsolódik a napkérdése. Melyik volt az az ikonikus csók mondjuk a film világában, a filmek világában, amit úgy igazán megjegyeztünk, vagy amivel úgy szívesen cseréltünk volna, mondjuk amikor jó barátokban Rachel és Ross először megcsokolják egymást, szóval sorozatokról is nyugodtan lehet írni. Nekem ez volt az egyik nagy kedvencem. Szóval jöhetnek az ikonikus, legendás csókok a filmek és a sorozatok világából. 0620-55-55-155, de ha valaki megírná akár a saját legemlékezetesebb vagy legromantikusabb csókját, természetesen arra is vevő vagyok. Vagy ha elmesélné telefonon, 0620-55-55-155, hívjon fel. Jöhetnek ide az üzenetek is, de Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat. A legemlékezetesebb csókokról. Britney Spears pedig a folytatásban zenél mellé nekünk. Jön a Crazy a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Anitától kaptam egy útinfót Budapestről, hogy a Robert Károly körút Lehel utca kereszteződésében baleset történt, úgyhogy ott kell egy kicsit fennakadásra, egy kisebb dugóra számítani Budapesten. A korábbi baleseti sávzárás véget ért az M7-esen, úgyhogy legalább egy jó hírem is van. Letenye felé, Martonvásár térségében volt ez a baleset. A 28-as kilométertől viszont még mindig jelentős a kocsisor. Ez már feloszlóban van, de azért kell még a türelem. Két kamion ütközött az M43-as autópályán Makónál. Az M5-ös autópálya felé vezető oldalon méghozzá, a 42-es kilométernél zárva a külső sáv. Az M1-esen pedig Hegyeshalom felé Győr térségében terelésképítési munkák miatt lezárták mozgó terelés mellett a belső sávot a 120-as és a 128-as kilométerek között. A torlódás meghaladta az 5 kilométert. A torlódás miatt pedig az autósok az 1-es főúton próbálják kikerülni ezt az egészet, úgyhogy Győrből kifelé vezető szakasz is eléggé torlódik. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom ide az útinfókat. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Karamellel énekeltük, hogy használd a szívedet, a folytatásban friss híreket hallgathatunk, aztán 2 óra után érkezik majd Justin Timberlake és a Like I Love You. És a Follow the Flow is jön, és a tőlem ne.
2: Kért a naptól, hogy többé ne süssön, vagy hogy reggel ne keljen fel. Egy kapitánytól, hogy inkább ne küzdjön, többé már a tengerrel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Felmérik az ebrendészeti telepeket, elkezdődött a kémiai szúnyoggyérítés, újabb hőhullám ért el Franciaországot. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elkezdődik az ebrendészet országos állapot felmérése. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán arról beszélt, az a cél, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és fokozottan tartsák be az állatjóléti szempontokat. Gajdos László jelezte, feltérképezik a helyzetet, és az önkormányzatokkal közösen minél hamarabb korszerűbb európai telepeket hoznak létre. Drágul az üzemanyag, a holtankoljak.hu szerint holnaptól a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolai bruttó 6 forinttal lesz magasabb, ha a kutak érvényesítik a változást. Jelenleg a 95-ös benzin literiért átlagosan 582, a gázolaiért 595 forintot kérnek. Egyre több a szúnyog, kezdődik a kémiai gyérítés. A katasztrófavédelem közölte, hogy 2 budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében lesz írtás. A késő esti éjszakai órákban permeteznek. Arra is figyelmeztetnek, hogy egyre nagyobb teret nyer az ázsiai tigris szúnyog, ami nappal is aktívabb, de kicsi az élettere. Így sokat jelenthet, ha esőzés vagy öntözés után kiborítjuk az összegyűlt vizet. Ezzel akadályozhatjuk a szaporodásukat. Tovább tisztul Európa levegője. A Copernicus légkör megfigyelő szolgálat friss jelentése szerint évek óta folyamatosan csökken a legfontosabb légszennyező anyagok kibocsátása. Az iparban és a közlekedésben is jelentős javulást értek el, ami a szigorúbb környezetvédelmi szabályoknak és a technológiai fejlődésnek köszönhető. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, a hőhullámok és az erdőtüzek időszakosan továbbra is ronthatják a levegő minőségét. Újabb hőhullám ért el Franciaországot, a déli ország részben elérheti a hőmérséklet a 40 fokot, mindössze néhány nappal a történelmi kánikula után, és várhatóan másutt is fokozódik majd a hőség az országban. A júniusi hőhullámban hőmérséklet

0: termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép délutánt, így 2 óra után is pár perccel, én Majoros Réta vagyok. Ma van a Csók világnapja, úgyhogy ehhez kapcsolódik a napkérdése. Melyik az az ikonikus, felejthetetlen filmes vagy sorozatbeli csók jelenet, amivel akár mi is szívesen cserélnénk, vagy ami úgy nagyon megmaradt bennünk, jöhetnek az üzenetek. Mellé pedig egy kis Justin Timberlake-féle romantika.
0: Best FM, a legjobb zenék.
2: Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Best FM a legjobb zenék. A mai téma az így a csók világnapján, hogy melyik az a felejthetetlen filmes vagy sorozatbeli csók, ami a kedvencünk lett, vagy éppen amelyikkel cserélnénk. Ági azt írja, nekem a Titanic végén Jack és Rose csókja örök klasszikus, az egész jelenet annyira romantikus, hogy szerintem nincs ember, aki ne emlékezne rá. Azt a pillanatot szívesen átélném, bár ami utána jött, az talán kevésbé. Peti azt írja, én a pókember fejjel lefelé lógós csókját mondanám, ikonikus, rengetegszer parodizálták is, egyszer kipróbálnám, de természetesen csak biztonságosan, megértem. Niki is írt, Dirty Dancing végén Baby és Johnny, imádom őket. Annyi feszültség van közöttük, de jó értelemben, és amikor végre összejönnek, az nagyon üt a végén, és én egyszerűen imádom. A zene, a tánc csak pluszban hozzátesz ehhez a romantikához. Teljesen egyet tudok érteni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még az üzenetek, de Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat. Mellé pedig egy kis New Yorki romantika érkezik egy szerelmi háromszögről, és mondhatom azt, hogy a 90-es évek egyik legvidámabb alternatív rock slágerében. Spin Doctors, Two Princes, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópályán Hegyesalom felé Győr térségében terelésképítési munkák folynak, mozgó terelés mellett, úgyhogy a belső sávot a 120-as és a 128-as kilométerek között le is zárták. A torlódás most már az 5 kilométert is meghaladta, emiatt pedig az autósok az 1-es főúton próbálnak kerülni, emiatt pedig a Győrből kifelé vezető szakasz is lassul és torlódik. Két kamion ütközött korábban az M43-as autópályán Makó térségében. Az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 42-es kilométernél még mindig zárva a külső sáv. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Folytatásban is ide várom az útinfókat, bárhol járnak az országban is, van infójuk, látnak valamit, utakon, utak mentén, ami infó lehet a többieknek, írjanak vagy hívjanak. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Új gazdasági rendőrfőkapitány helyettes Szolnokon. Átmenetileg szünetelnek az MR vizsgálatok. A túl korai képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek a szakemberek. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Új gazdasági rendőrfőkapitány helyettes nevezte ki a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság élére, írja a szoljon.hu. A beosztást július 1-től Vargáné Füleki Krisztina címzetes rendőr alezredes tölti be. Az új vezető megbízását azon az ünnepélyes állománygyűlésen adták át, ahol elköszöntek Szémany János ezredestől is. A gazdasági rendőrfőkapitány helyettes több mint 30 év szolgálat után vonul nyugdíj előtti rendelkezési állományba. Munkáját emlékplakettel, dicsérettel és jutalommal ismerték el. Semmelweis napi ünnepséget tartott a szolnoki MÁV kórház és rendelőintézet. A szoljon.hu tudatta, hogy az eseményen elismeréseket és kinevezéseket adtak át a dolgozóknak. Az ünnepség előtt emléktáblát avattak Dósa Béla gyermekorvos tiszteletére annál a fánál, amelyet még 1998-ban ő ültetett a kórház udvarára. A rendezvényen átadták a kórházért elismerő okleveleket, több munkatársak főigazgatói dicséretben részesült, Molnár Éva és Komarek Anna Mária pedig főorvosi kinevezést vehetett át. Az eseményen az egészségügyi dolgozók elhivatottságát és a betegekért végzett munkájukat is méltatták. 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
1: Idén nyáron is biztosítja az ingyenes gyermekétkeztetést a rászoruló családok számára Szolnok önkormányzata, írja a szoljon.hu. Eddig 111 gyermek esetében igényelték a támogatást, de a jelentkezés a nyári szünet végéig folyamatos. A program augusztus 31-éig tart. Az önkormányzat 10 éve szervezi meg a nyári étkeztetést, amelyre idén 6 millió forintos keret áll rendelkezésre. Szükség esetén további forrást is biztosítanak annak érdekében, hogy minden jogosult gyermek meleg ételhez jusson a vakáció idején. A szolnoki Hetényi Géza Kórház rendelőintézetben átmenetileg szünetelnek az MR vizsgálatok, mert meghibásodott a készülék hűtési rendszere. A kórház közlése szerint a hiba elhárításán már dolgoznak. Az MR vizsgálatokat átmenetileg a Debreceni Egyetem Klinikai Központban, a 60-i Albert Schweitzer Kórházban, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházban és a Bács-Kiskunvár megyei Oktató Kórházban végzik. A Hetényi Géza Kórház arra kéri az érintett betegeket, hogy az időpont egyeztetés miatt a kijelölt intézményeket keressék. Csőtörés történt vasárnap reggel Szolnokon a Széchenyi lakótelep Lovas István utcájában, olvasható a szoljon.hu-n. A meghibásodás miatt víz öntötte el az utcát. A Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT munkatársai rövid időn belül megkezdték a hiba elhárítását, amelyet még aznap be is fejeztek. A javítás idején átmeneti nyomáscsökkenés és időszakos vízhiány is volt az érintett területen. elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
3: Mint egy 20-25 éves szakmai múltak kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói, vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
1: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. A részleteket a Magyar Vendéglátók Ipartestületének honlapján találják. Szolnok városa meghirdette az NHS környezetvédelmi díj pályázatát, tudatta a szolnok.hu. Az elismeréssel azokat a magánszemélyeket, civil szervezeteket, lakóközösségeket és más szervezeteket szeretnének díjazni, akik sokat tesznek a környezetvédelméért és a város szebbé tételéért. A díjat évente legfeljebb egy személy vagy egy közösség kaphatja meg. A nyertes egy kis plasztikát, oklevelet és 500 000 forintos pénzjutalmat vehet át. Jelölést bármely természetes vagy jogi személy benyújthat július

0: A horgászat továbbra is engedélyezett. A szövetség ugyanakkor arra kéri a horgászokat, hogy kevesebb etetőanyagot használjanak. Vizsgálják azt is, kaphatnak-e kompenzációt a tóra éves engedélyt váltó horgászok. Kis kezekben nagy képernyők. Ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyő használatot, mert az fejlődési problémákat okozhat. Hangsúlyozta rádiónkban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
1: A kiadvánnyal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhet el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
0: A kiadványt az NMHH oldalán találják. A kutatások szerint 10-ből 9 óvodás használ digitális eszközöket, minden 10. gyereknek pedig sajátja is van. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk térségünkben, de egy hazánkat észak felől elérő hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet és egy-egy zápor is kialakulhat. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás. A nappali maximum hőmérséklet 30-32, az éjjeli minimum hőmérséklet 13-16 fok lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A stúdióban pedig már Fodor Attila, a Csabák, a Tamások, sőt a Máriák is ma ünnepelnek boldog névnapot nekik. 1846-ban elindult az első próbajárat a Pest és Vác közti vasútvonalon, mi pedig elindítjuk a zenei összeállításunkat majd a Savage Gardennel, a Bombonnal, meg most Dancellel.
3: 102.4 West FM.

hétvégére visszatérhetnek stabilan a 30 fok fölötti maximumok. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Előtte azonban holnap változóan felhős napos idő lehet, elszott záporok is kialakulhatnak. A hőmérséklet holnap 30 fok körül tetőzik majd. Szerdán egy hideg front ér el minket, továbbra is élénk lesz majd a szél, napközben pedig általában felhős, olykor napos idő várható, esetenként záporral és 28 fokos csúccsal. A csütörtöki nap is sok napsütést hozhat majd számunkra, a megnövekedett gomoly felhőzetből csak elvétve fordulhat elő zápor, az északnyugati szél élénken fúj majd, 27 fok lesz majd a legmagasabb nappali hőmérséklet. Péntektől enyhül a szél, viszont olykor felhős idő valószínű, elvétve záporok is lehetnek, a legmagasabb nappali hőmérsékletek folyamatosan emelkednek majd. Szombaton már 32 fok fölötti értéket is mérhetünk majd. Mindeközben a Tisza és a Tiszató hőmérséklete 25-26 fokos, a Balaton vize 23-25 fokos. A horvát tenger parton is olykor frissítő záporok várhatók, 29-32 fok körül alakulnak a napközbeni hőmérsékletek. Ha arra fele csobbannának, a tenger vize 23-24 fokos. Most a Five Dala szól a legjobb zenék között, ez már itt a Keep On Movin'.

0: 1941-ben Budapest kivételével az ország átáll a jobboldali közlekedése, a fővárosban novemberben volt a módváltás. Nálunk viszont nem történik változás, most is jövök a 102.4 Best FM-en a közlekedési infókkal. A 4-es úton a 20-as kilométernél Vecsésen van útszűkület érvényben, az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van korlátozás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A 4-es úton Pilis térségében karbantartást végeznek a következő napokban. Ugyancsak karbantartásokat végeznek Abony és Cegléd között. Cegléden a déli úton karbantartás miatt kell korlátozásra számítani, Nagykátán a 31-esen a Jászberényi úton van korlátozás. Földesen a Hajdú-Szovátra vezető úton útépítés mellett lehet autózni. Tápió-Szentmártonban a Széchenyi István úton és a Kossuth-Lajos úton is útszűkület van érvényben. Tiszatenyőnél útépítés miatt kell lassabban haladni. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Tápió-Szentmárton után Dózsa-Telep felé útszűkületre kell számítani. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, Hajdú-Szoboszlón az Ady Endre úton kell útszűkületre figyelni. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton végeznek útépítést, Nagykörösön a Szolnoki úton kell jobban figyelni, útépítést végeznek Albert-Tirsán a Bicskei úton. Ugyancsak jobban kell figyelni a közlekedőknek Karcagon a Dózsa-György úton. Most a Depeche Mode sikere szól a 102.4 Best FM-en a Free Love.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

102.4 Best FM a legjobb zenék és programajánlatok. 8. országos Wartburg találkozó ezen a héten csütörtöktől vasárnapig a Kerekdombi termálfürdés kemping területén. DJ és Street Food Fesztivál Turkevén a termál és élményfürdőn ezen a héten pénteken este 9-től Szecseivel, Nyuikkal és többek között Hanvai PG-vel. Gyöngyhajú lány, Omega Musical, Sánta László, Borovics Anna, Füredi Nikolett, Buk Tibor, valamint Madai Gábor szereplésével Törökszent Miklóson az Ipai Művelődési Központnál pénteken 20.30-tól. A Mesztelen Igazság Talos Rita rendezésében Jász Berényben a szabadtéri színpadon látható majd július 11-én, szombaton este 8:30-tól. Éjszakai piac Kenderesen a rendezvény téren, ezen a héten szombaton 18 órától Gitánóval, Bódi Gusztival és Margóval, Laci Betyárral és Kuruc Dániellel. Mediterrán Tarka Fiesta Abonyban a piac téren, szombaton 17 órától Görög Táncázzal, 18 órától a Taverna zenekarral, este 8-tól pedig Erox Martinivel. Que Pasa koncert Szolnokon a Múzsák terén most szombaton 8:30-től. Ceglédfürdőn Tópart Session július 18-án szombaton este a La Movida Cuba zenekarral. Péntekenkénték koncert a Múzsák terén jövő szombaton este 9-től. A Vad Fruttik klubkoncertje Törökszent Miklóson az Ipai Művelődési Központban látható jövő szombaton este. Besenyszögi Városnap a Fecskejuki sportpályán jövő héten pénteken este MC Haver és Technővel, jövő héten szombaton délután 1-től bemutatókkal, este 8-tól Chris Rudy fellépésével, 21:30-tól pedig Kowalski meg a Vega koncerttel. A Smart zenekar koncertje a Múzsák terén látható majd július 24-én este 9-től. Kisúj Piknik újra július 25-én szombaton 20 órától a Zene Pavilonnál a Deci Band zenekarral. Most Wolf Katival folytatjuk itt a 102.4 Best FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Új gazdasági rendőrfőkapitány helyettes Szolnokon. Átmenetileg szünetelnek az MR vizsgálatok. A túl korai képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek a szakemberek. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Új gazdasági rendőrfőkapitány helyettes nevezte ki a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság élére, írja a szoljon.hu. A beosztást július 1-től Vargáné Füleki Krisztina címzetes rendőr alezredes tölti be. Az új vezető megbízását azon az ünnepélyes állománygyűlésen adták át, ahol elköszöntek Széman János ezredestől is. A gazdasági rendőrfőkapitány helyettes több mint 30 év szolgálat után vonul nyugdíj előtti rendelkezési állományba. Munkáját emlékplakettel, dicsérettel és jutalommal ismerték el. Semmelweis napi ünnepséget tartott a szolnoki MÁV kórház és rendelőintézet. A szoljon.hu tudatta, hogy az eseményen elismeréseket és kinevezéseket adtak át a dolgozóknak. Az ünnepség előtt emléktáblát avattak Dósa Béla gyermekorvos tiszteletére annál a fánál, amelyet még 1998-ban ő ültetett a kórház udvarára. A rendezvényen átadták a kórházért elismerő okleveleket, több munkatársak főigazgatói dicséretben részesült, Molnár Éva és Komarek Anna Mária pedig főorvosi kinevezést vehetett át. Az eseményen az egészségügyi dolgozók elhivatottságát és a betegekért végzett munkájukat is méltatták. 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
3: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
2: Idén nyáron is biztosítja az ingyenes gyermekétkeztetést a rászoruló családok számára Szolnok önkormányzata, írja a szoljon.hu. Eddig 111 gyermek esetében igényelték a támogatást, de a jelentkezés a nyári szünet végéig folyamatos. A program augusztus 31-éig tart. Az önkormányzat 10 éve szervezi meg a nyári étkeztetést, amelyre idén 6 millió forintos keret áll rendelkezésre. Szükség esetén további forrást is biztosítanak annak érdekében, hogy minden jogosult gyermek meleg ételhez jusson a vakáció idején. A szolnoki Hetényi Géza Kórház rendelőintézetben átmenetileg szünetelnek az MR vizsgálatok, mert meghibásodott a készülék hűtési rendszere. A kórház közlése szerint a hiba elhárításán már dolgoznak. Az MR vizsgálatokat átmenetileg a Debreceni Egyetem Klinikai Központban, a 60-i Albert Schweitzer Kórházban, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházban és a Bács-Kiskunvár megyei Oktató Kórházban végzik. A Hetényi Géza Kórház arra kéri az érintett betegeket, hogy az időpont egyeztetés miatt a kijelölt intézményeket

0: és a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
1: Mint egy 20-25 éves szakmai múltak kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség. Tehát olyan oktatói, vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
0: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. A részleteket a Magyar Vendéglátók Ipartestületének honlapján találják. Szolnok városa meghirdette az NHS környezetvédelmi díj pályázatát, tudatta a szolnok.hu. Az elismeréssel azokat a magánszemélyeket, civil szervezeteket, lakóközösségeket és más szervezeteket szeretnének díjazni, akik sokat tesznek a környezetvédelméért és a város szebbé tételéért. A díjat évente legfeljebb egy személy vagy egy közösség kaphatja meg. A nyertes egy kis plasztikát, oklevelet és 500 000 forintos pénzjutalmat vehet át. Jelölést bármely természetes vagy jogi személy benyújthat július 20-áig. Az elismerést az idei Szolnok napi gálán adják át. Folytatódik a halmentés a szolnoki ártéri horgásztónál, vagyis a Vegyi Kubiknál, írja a szoljon.hu. A Közép-Tiszavidéki Horgászegyesületek Szövetsége a nyár folyamán több alkalommal is kimenti a veszélybe került halállomány egy részét, mert a Tisza elmaradó árhullámai miatt jelentősen csökkent a tó vízszintje. Az őshonos halakat a Tiszába szállítják, az inváziós fajokat pedig megsemmisítik. A horgászat továbbra is engedélyezett, a szövetség ugyanakkor arra kéri a horgászokat, hogy kevesebb etetőanyagot használjanak. Vizsgálják azt is, kaphatnak-e kompenzációt a tóra éves engedélyt váltó horgászok. Kis kezekben nagy képernyők. Ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyő használatot, mert az fejlődési problémákat okozhat. Hangsúlyozta rádiónkban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
2: A kiadványjal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhet el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
0: A kiadványt az NMHH oldalán találják. A kutatások szerint 10-ből 9 óvodás használ digitális eszközöket, minden 10. gyereknek pedig sajátja is van. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk térségünkben, de egy hazánkat észak felől elérő hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet és egy-egy zápor is kialakulhat. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás. A nappali maximum hőmérséklet 30-32, az éjjeli minimum hőmérséklet 13-16 fok lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: További kellemes hétfőt, a stúdióban továbbra is Fodor Attila. Ezen a napon született Bill Haley, illetve 50 Cent, sőt Kétnes énekesnő is. Most van a születésnapja Végvári Ádámnak, a Neoton tagjának, de ma ünnepel Rocky, illetve Rambo, vagyis Sylvester Stallone is. Kellizjön!
4: 102.4 Veszte

A hétvégére visszatérhetnek stabilan a 30 fok fölötti maximumok. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Előtte azonban holnap változóan felhős napos idő lehet, elszórt záporok is kialakulhatnak. A hőmérséklet holnap 30 fok körül tetőzik majd. Szerdán egy hideg front ér el minket, továbbra is élénk lesz majd a szél, napközben pedig általában felhős, olykor napos idő várható, esetenként záporral és 28 fokos csúccsal. A csütörtöki nap is sok napsütést hozhat majd számunkra, a megnövekedett gomoly felhőzetből csak elvétve fordulhat elő zápor, az északnyugati szél élénken fúj majd, 27 fok lesz majd a legmagasabb nappali hőmérséklet. Péntektől enyhül a szél, viszont olykor felhős idő valószínű, elvétve záporok is lehetnek, a legmagasabb nappali hőmérsékletek folyamatosan emelkednek majd. Szombaton már 32 fok fölötti értéket is mérhetünk majd. Mindeközben a Tisza és a Tiszató hőmérséklete 25-26 fokos, a Balaton vize 23-25 fokos. A horvát tengerparton is olykor frissítő záporok várhatóak, 29-32 fok körül alakulnak a napközbeni hőmérsékletek. Ha arra fele csobbannának, a tenger vize 23-24 fokos. A 102.4 Best FM-en a 90-es évek eleje és az emlékezetes Gonna Make You Sweat a CNC Music Factory-tól.

102 4 Best FM a legjobb zenék és programajánlatok. 8. országos Wartburg találkozó ezen a héten csütörtöktől vasárnapig a Kerekdombi termálfürdés kemping területén. DJ és Street Food Festival turkevén a termál és élményfürdőn ezen a héten pénteken este 9-től Szecseivel, Nyuikkal és többek között Hamvai PG-vel. Gyöngyhajú lány, Omega Musical, Sánta László, Borovics Anna, Füredi Nikolett, Buk Tibor, valamint Madai Gábor szereplésével Török Szent Miklóson az Ipai Művelődési Központnál pénteken 20.30-tól. A Mesztelen Igazság Talos Rita rendezésében Jász Berényben a szabadtéri színpadon látható majd július 11-én, szombaton este 8:30-től. Éjszakai piac Kenderesen a rendezvény téren, ezen a héten szombaton 18 órától Gitánóval, Bódi Gusztival és Margóval, Laci Betyárral és Kuruc Dániellel. Mediterrán Tarka Fiesta Abonyban a piac téren, szombaton 17 órától Görög Táncázzal, 18 órától a Taverna zenekarral, este 8-tól pedig Erox Martinivel. Que Pasa koncert Szolnokon a Múzsák terén most szombaton 8:30-től. Ceglédfürdőn Tópart Session július 18-án szombaton este a La Movida Cuba zenekarral. Péntekenkénték koncert a Múzsák terén jövő szombaton este 9-től. A Vad Fruttik klubkoncertje Török Szent Miklóson az Ipai Művelődési Központban látható jövő szombaton este. Besenyszögi Városnap a Fecskejuki sportpályán jövő héten pénteken este MC Haver és Technővel, jövő héten szombaton délután 1-től bemutatókkal, este 8-tól Chris Rudy fellépésével, 21:30-tól pedig Kowalski meg a Vega koncerttel. A Smart zenekar koncertje a Múzsák terén látható majd július 24-én este 9-től. Kisúj Piknik újra július 25-én szombaton 20 órától a Zene Pavilonnál a Deci Band zenekarral. Újra a 2000-es

1941-ben Budapest kivételével az ország átáll a jobboldali közlekedése, a fővárosban novemberben volt a módváltás. Nálunk viszont nem történik változás, most is jövök a 102.4 Best FM-en a közlekedési infókkal. A 4-es úton a 20-as kilométernél Vecsésen van útszűkület érvényben, az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van korlátozás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A 4-es úton Pilis térségében karbantartást végeznek a következő napokban, ugyancsak karbantartásokat végeznek Abony és Cegléd között. Cegléden a déli úton karbantartás miatt kell korlátozásra számítani, Nagykátán a 31-esen a Jászberényi úton van korlátozás. Földesen a Hajdú-Szovátra vezető úton útépítés mellett lehet autózni. Tápió-Szentmártonban a Széchenyi István úton és a Kossuth-Lajos úton is útszűkület van érvényben. Tiszatenyőnél útépítés miatt kell lassabban haladni. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Tápió-Szentmárton után Dózsa-Telep felé útszűkületre kell számítani. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton kell útszűkületre figyelni. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton végeznek útépítést, Nagykörösön a Szolnoki úton kell jobban figyelni, útépítést végeznek Albert Tirsán a Bicskei úton. A halott pénzzel folytatjuk a hétfőt, a 102.4 Best

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Új gazdasági rendőrfőkapitány helyettes Szolnokon. Átmenetileg szünetelnek az MR vizsgálatok, a túl korai képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek a szakemberek. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Új gazdasági rendőrfőkapitány helyettes nevezte ki a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság élére, írja a szoljon.hu. A beosztás július 1-től Vargáné Füleki Krisztina címzetes rendőr alezredes tölti be. Az új vezető megbízását azon az ünnepélyes állománygyűlésen adták át, ahol elköszöntek Széman János ezredestől is. A gazdasági rendőrfőkapitány helyettes több mint 30 év szolgálat után vonul nyugdíj előtti rendelkezési állományba. Munkáját emlékplakettel, dicsérettel és jutalommal ismerték el. Semmelweis napi ünnepséget tartott a szolnoki MÁV kórház és rendelőintézet. A szoljon.hu tudatta, hogy az eseményen elismeréseket és kinevezéseket adtak át a dolgozóknak. Az ünnepség előtt emléktáblát avattak Dósa Béla gyermekorvos tiszteletére annál a fánál, amelyet még 1998-ban ő ültetett a kórház udvarára. A rendezvényen átadták a kórházért elismerő okleveleket, több munkatársak főigazgatói dicséretben részesült, Molnár Éva és Komarek Anna Mária pedig főorvosi kinevezést vehetett át. Az eseményen az egészségügyi dolgozók elhivatottságát és a betegekért végzett munkájukat is méltatták. 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
1: Idén-nyáron is biztosítja az ingyenes gyermekétkeztetést a rászoruló családok számára Szolnok önkormányzata, írja a szoljon.hu. Eddig 111 gyermek esetében igényelték a támogatást, de a jelentkezés a nyári szünet végéig folyamatos. A program augusztus 31-éig tart. Az önkormányzat 10 éve szervezi meg a nyári étkeztetést, amelyre idén 6 millió forintos keret áll rendelkezésre. Szükséges esetén további forrást is biztosítanak annak érdekében, hogy minden jogosult gyermek meleg ételhez jusson a vakáció idején. A szolnoki Hetényi Géza Kórház rendelőintézetben átmenetileg szünetelnek az MR vizsgálatok, mert meghibásodott a készülék hűtési rendszere. A kórház közlése szerint a hiba elhárításán már dolgoznak. Az MR vizsgálatokat átmenetileg a Debreceni Egyetem Klinikai Központban, a 60-i Albert Schweitzer Kórházban, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházban és a Bács-Kiskunvár megyei Oktató Kórházban végzik. A Hetényi Géza Kórház arra kéri az érintett betegeket, hogy az időpont egyeztetés miatt a kijelölt intézményeket keressék. Csőtörés történt vasárnap reggel Szolnokon a Széchenyi lakótelep Lovas István utcájában, olvasható a szoljon.hu-n. A meghibásodás miatt víz öntötte el az utcát. A Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT munkatársai rövid időn belül megkezdték a hiba elhárítását, amelyet még aznap be is fejeztek. A javítás idején átmeneti nyomáscsökkenés és időszakos vízhiány is volt az érintett területen. Elindult a jelölés

0: Olyan oktatói vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
1: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket, a részleteket a Magyar Vendéglátók Ipartestületének honlapján találják. Szolnok városa meghirdette az NHS környezetvédelmi díj pályázatát, tudatta a szolnok.hu. Az elismeréssel azokat a magánszemélyeket, civil szervezeteket, lakóközösségeket és más szervezeteket szeretnének díjazni, akik sokat tesznek a környezetvédelméért és a város szebbé tételéért. A díjat évente legfeljebb egy személy vagy egy közösség kaphatja meg. A nyertes egy kis plasztikát, oklevelet és 500 000 forintos pénzjutalmat vehet át. Jelölést bármely természetes vagy jogi személy benyújthat július 20-áig. Az elismerést az idei Szolnok napi gálán adják át. Folytatódik a halmentés a szolnoki ártéri horgásztónál, vagyis a Vegyi Kubiknál, írja a szoljon.hu. A Közép-Tiszavidéki Horgászegyesületek Szövetsége a nyár folyamán több alkalommal is kimenti a veszélybe került halállomány egy részét, mert a Tisza elmaradó árhullámai miatt jelentősen csökkent a tó vízszintje. Az őshonos halakat a Tiszába szállítják, az inváziós fajokat pedig megsemmisítik. A horgászat továbbra is engedélyezett, a szövetség ugyanakkor arra kéri a horgászokat, hogy kevesebb etetőanyagot használjanak. Vizsgálják azt is, kaphatnak-e kompenzációt a tóra éves engedélyt váltó horgászok. Kis kezekben nagy képernyők. Ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyő használatot, mert az fejlődési problémákat okozhat. Hangsúlyozta rádiónkban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
2: A kiadványjal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhető el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: A kiadványt az NMHH oldalán találják. A kutatások szerint 10-ből 9 óvodás használ digitális eszközöket, minden 10. gyereknek pedig sajátja is van. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk térségünkben, de egy hazánkat észak felől elérő hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet és egy-egy zápor is kialakulhat. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás. A nappali maximum hőmérséklet 30-32, az éjjeli minimum hőmérséklet 13-16 fok lehet.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Több mint 40 éve ilyenkor Phil Collins és a Studio az amerikai első, 2003-ban pedig az angol lista élén Beyoncé és Jay-Z a Crazy in Love dallal. Most azonban nem ők következnek, hanem egy Madonna siker. A 2000-es években a Madhouse-tól így szólt a Like a Prayer.
4: 102.4 West FM.

stabilan a 30 fok fölötti maximumok. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Előtte azonban holnap változóan felhős napos idő lehet, elszott záporok is kialakulhatnak. A hőmérséklet holnap 30 fok körül tetőzik majd. Szerdán egy hideg front ér el minket, továbbra is élénk lesz majd a szél, napközben pedig általában felhős, olykor napos idő várható, esetenként záporral és 28 fokos csúccsal. A csütörtöki nap is sok napsütést hozhat majd számunkra, a megnövekedett gomoly felhőzetből csak elvétve fordulhat elő zápor, az északnyugati szél élénken fúj majd, 27 fok lesz majd a legmagasabb nappali hőmérséklet. Péntektől enyhül a szél, viszont olykor felhős idő valószínű, elvétve záporok is lehetnek, a legmagasabb nappali hőmérsékletek folyamatosan emelkednek majd. Szombaton már 32 fok fölötti értéket is mérhetünk majd. Mindeközben a Tisza és a Tiszató hőmérséklete 25-26 fokos, a Balaton vize 23-25 fokos. A horvát tengerparton is olykor frissítő záporok várhatók, 29-32 fok körül alakulnak a napközbeni hőmérsékletek. Ha arra fele csobbannának, a tenger vize 23-24 fokos. Adamski és Seal folytatja. Ismételten a 90-es évek elején vagyunk. Ez már a Killer, a 102.4 Best FM.

102.4 Best FM, a legjobb zenék és programajánlatok. 8. országos Wartburg találkozó ezen a héten csütörtöktől vasárnapig a Kerekdombi termálfürdés kemping területén. DJ és Street Food Festival turkevén a termál és élményfürdőn ezen a héten pénteken este 9-től Szecseivel, Nyuikkal és többek között Hamvai PG-vel. Gyöngyhajú lány, Omega Musical, Sánta László, Borovics Anna, Füredi Nikolett, Buk Tibor, valamint Madai Gábor szereplésével Török Szent Miklóson az Ipai Művelődési Központnál pénteken 20.30-tól. A Mesztelen Igazság Talos Rita rendezésében Jász Berényben a szabadtéri színpadon látható majd július 11-én, szombaton este 8:30-től. Éjszakai piac Kenderesen a rendezvény téren, ezen a héten szombaton 18 órától Gitánóval, Bódi Gusztival és Margóval, Laci Betyárral és Kuruc Dániellel. Mediterrán Tarka Fiesta Abonyban a piac téren, szombaton 17 órától Görög Táncázzal, 18 órától a Taverna zenekarral, este 8-tól pedig Erox Martinivel. Que Pasa koncert Szolnokon a Múzsák terén most szombaton 8:30-től. Ceglédfürdőn, Tópart Session július 18-án szombaton este a La Movida Cuba zenekarral. Péntekenkénték koncert a Múzsák terén jövő szombaton este 9-től. A Vad Fruttik klubkoncertje Török Szent Miklóson az Ipai Művelődési Központban látható jövő szombaton este. Besenyszögi Városnap a Fecskejuki sportpályán jövő héten pénteken este MC Haver és Technővel, jövő héten szombaton délután 1-től bemutatókkal, este 8-tól Chris Rudy fellépésével, 21:30-tól pedig Kowalski meg a Vega koncerttel. A Smart zenekar koncertje a Múzsák terén látható majd július 24-én este 9-től. Kisúj Piknik újra július 25-én szombaton 20 órától a Zene Pavilonnál a Deci Band zenekarral. Fekszünk a strandon, a Bagosi Brothers Company dala szól már is a 102.4 Best FM-en.

1941-ben Budapest kivételével az ország átáll a jobboldali közlekedése, a fővárosban novemberben volt a módváltás. Nálunk viszont nem történik változás, most is jövök a 102.4 Best FM-en a közlekedési infókkal. A 4-es úton a 20-as kilométernél Vecsésen van útszűkület érvényben, az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van korlátozás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A 4-es úton Pilis térségében karbantartást végeznek a következő napokban. Ugyancsak karbantartásokat végeznek Abony és Cegléd között. Cegléden a déli úton karbantartás miatt kell korlátozásra számítani, Nagykátán a 31-esen a Jászberényi úton van korlátozás. Földesen a Hajdúszobátra vezető úton útépítés mellett lehet autózni. Tápió-Szentmártonban a Széchenyi István úton és a Kossuth-Lajos úton is útszűkület van érvényben. Tiszatenyőnél útépítés miatt kell lassabban haladni. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Tápió-Szentmárton után Dózsa-Telep felé útszűkületre kell számítani. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton kell útszűkületre figyelni. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton végeznek útépítést, Nagykörösön a Szolnoki úton kell jobban figyelni, útépítést végeznek Albert Tirsán a Bicskei úton. Csak semmi pánik, ugyan a pánik jön a Honeybee-től, de 6-kor jön újra majd a Night Shift ma is. Én Fodor Attila vagyok, Best FM-es hétfő délutánt kívánok a folytatásra.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Pénteken dönthetnek a hazánknak szánt uniós forrásokról, a légi közlekedést is megbolygatta az Etna kitörése. Felhős napos időig érkezik holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Várhatóan pénteken az uniós pénzügyminiszterek ülésén születik végleges döntés az uniós pénzek hazahozataláról. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a parlament rendkívüli ülésén. Vitézi Dávid jelezte, lezárták a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal, kész a helyreállítási terv szövege, a szupermérföldkövek feltételek ügyében is mindenben megállapodtak. Hozzátette, összességében mintegy 6000 milliárd forintról van szó, ez lehet az elmúlt 35 év legnagyobb egyösszegű a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrása. A miniszter szerint minden jel arra mutat, hogy a pénteki döntés pozitív lesz. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nébih kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A részleteket Várszegi Gábor, a Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója mondta el rádiónknak.
2: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
1: Ismét aktív az Etna, a szicíliai tűzhányó hétvégén lávát és hamut lövelt ki magából, emiatt ideiglenesen Catania repülőterét is le kellett zárni, több gépet Palermo felé tereltek, a járattörlések budapesti repülőt is érintettek. Csaknem 2000 éves érintetlen sírokra bukkantak régészek Egyiptom földközi tengeri partvidékén. Emellett egy bizánci korból származó város romjait is felfedezték. A sírokban emberi maradványokat, agyagedényeket, amfórákat találtak. A legjelentősebb lelet 24 aranytárgy, ezeket a halottak szájába helyezték a rituális temetkezéseken. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Változóan felhős napos időnk lehet holnap, esetleg záporok is jöhetnek, erre napközben leginkább az északkeleti-keleti határ közelében számíthatnak. A hajnalban jellemző 12-18 fokról délutánra 27-33 fokig kúszik fel a hőmérséklet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat, csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Két Grammy-díjas géniusz, hogyha találkozik, bár Fatboy Slim sem a Praise You-ért kapta a Grammy-t, és Purple Disco Machine sem a Praise You remixéért kapta az arany szobrocskát, de ez a most érkező dal értékéből egyáltalán nem von le semennyit sem. Classic House a menő az előttünk álló 120 percben, hiszen ez a hét első napja, mármint a hét első munkanapja, vagyis hétfő van, úgyhogy 6-7-ig én Whiteboy 7-től Lauer, Krisztián a lemezjátszott mögött, indul a Night Shift.
0: Best FM.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: A 120 perc hetente egy-egy stílusból amúgy sem túl sok, úgyhogy így meg aztán pláne megvan az esély arra, hogy tényleg olyan klasszikusok maradnak ki, amelyek valamiért a mi figyelmünket is elkerültek az elmúlt 20-30 évben. Hogyha van ilyen ötletetek, akkor ezt nyugodtan küldjétek el nekünk 06-55-55-155 SMS és Viber üzenet formájában is jöhetnek ide a dalcímek, de küldetek nekünk e-mailt, és hogyha esetleg több dalt szeretnétek nekünk tipként elküldeni, az info@bestfmbudapest.hu-ra. Ha pedig még nem tettétek volna meg, akkor mindenféleképpen lájkoljátok a mi saját Night Shift-es oldalunkat, Best FM Night Shift, Facebookon, Instán, a Best FM Rádiót pedig Best FM Rádió Magyarországként találjátok meg ugyanitt. Come on, man, make up, come on, you can get it.

És a Best FM-en kívül a legnagyobb sztárok mixben még a Mixcloud-on találhatóak meg. Oda töltjük föl korábbi nácsiptes mixeinket. Ki többet, ki kevesebbet. Az enyém közül már 150 ott van a profilomon. Elérhető, közben természetesen olvasgatható a mixekhez mellékelt tracklista is. Szóval, ha szeretnétek egy-egy darról tudni, hogy pontosan ki az előadója, milyen remixben játszottam, akkor ott a tracklistában megtaláljátok erre a választ. mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha az én korábbi mixeimet szeretnétek visszahallgatni, akkor ezt a profilomat keressétek.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Arrébb van még Seal következő budapesti koncertje. Július 30-án érkezik majd megint Magyarországra, de hát azért rákészülni sosem árt. Pláne, hogyha valakinek olyan brutális dalok vannak az életművében, mint neki. Színnél egy picit hamarabb fog érkezni Lauer Christian. Ő pár percen belül át is veszi a hatalmat a lemezjátok meg a keverő fölött. Mert ugye hétfő van, ami a Classic House jelenti, ami meg hát azt jelenti, hogy héttől már Lauer Christian válogat a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klubhimnuszaiból. Szóval gyorsan helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Megkezdik az ebrendészet országos állapotfelmérését. Unokázós csalót kaptak el Békés megyében. A nagy hőség még nem tér vissza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Feltérképezik, milyen állapotban van az ebrendészet. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László jelezte, az országos felmérés célja, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és mindenhol fokozottan tartsák be az állat jóléti szempontokat. Mindegyik olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebih Supermenta termék tesztjén. Ezúttal 2025-ös borokat ellenőriztek a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 hazai borvidékről származó italt vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a Hivatal Borászati és Alkoholos Italok igazgatójától.
2: Egy laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is. Úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek. Laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait.
1: Nemzetközi akcióban 15 emberkereskedőt fogott el a magyar rendőrség júniusban. Az egyhetes művelet sorozatban 59 ország és 4 nemzetközi szervezet vett részt. Összesen több mint 1000 embert állítottak elő. Idehaza mintegy 5100 embert, 1800 járművet, illetve csaknem 700 helyszínt ellenőriztek a rendőrök, 15 gyanúsítottat találtak és 7 áldozatot azonosítottak. Szatyor számra vitt el aranyat és pénzt becsapott emberektől egy unokázós csaló. Milliókat csalt ki áldozataitól. Egy bűntársa legutóbb egy 78 éves Békés Csabai nővel hitette el, hogy fia elütött valakit és pénz kell óvadékra. Az asszony az utasítás szerint összegyűjtötte értékeit és egy zacskóban kiakasztotta a kapura. A rendőrség kiderítette, hogy a szatyrot egy román állampolgárságú nő vihette el, amikor legközelebb felbukkant Békés megyében le is csaptak rá. Más megyékben és Budapesten is járhatott, és ugyanezzel a módszerrel dolgozott. Bűntársait keresik. Holnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporokra leginkább az észak-keleti-keleti határ közelében van esély, de a középső tájakon sem kizárt ilyesmi. Egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Délután 27-33 fok lehet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat. Csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A Shake Down is mindig az, akit mindig megemlítünk, ugye, hogy az egész komplett album tök jó volt, amikor ők ugye kijöttek. Igen. Az At Night alatt volt még a Drowsy With Hope, amit még szerintem pörgettünk.
4: Az egy jó album volt.
3: Az egy nagyon jó album volt.
4: Srácok. Aztán ugye eltűntek.
3: Hát már is, én utána olvastam, hogy ezek tesók, te ezt tudtad?
4: Ne, azt nem tudtam.
3: Testvére, képzeld el, egy svájci testvérpár. És a kettejük közül az egyik már úgy kiszállt a projektből, hogy már nem a zenével foglalkozik, de azért még ott van a tesó mögött. Ő csinálja a grafikákat, a fényképeket, a kicsi tourmenedzserség, kicsi ez az amaz, de a Shake Down ez még mindig van, megy, él, létezik, igen, csinálja a fellépéseket.
4: Nem régeztem, hogy egy ilyen egy évvel, másfél évvel ezelőtt volt egy saját daluk, azt hiszem, hogy a Bucci Collins-szal csináltak megint valami közöset.
3: Úgyhogy... És ezt is mindig elmondjuk, hogy azért...
4: Igen, hogy ez jó volt,
3: folytathatnátok. Jó volt, és hát így azért megbocsátjuk a DJ Bobót, ugye? A svájciaknak. Hogy azért tudnak ők jó zenét is csinálni.
4: DJ Bobó.
3: Hát tényleg, René Bauman. Egyébként Pék, hogyha akarod tudni. Na, Lauer Krisztián lemezjátszók mögött 8-i klasszikát itt a beszélni.
4: Szevasztok, hej! Best FM.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.

0: Váltás nélkül ez a Night Shift.
1: Mixcloud, jó, a mixek továbbra is ott elérhetőek, ott visszahallgathatóak, nem letölthetőek.
2: Sajnos.
1: Jó, de hát figyeljenek, megmondta Hajós András is, ha egészség legyen, meg térerő, és hogyha van térerő, meg
2: akkor
1: egy laptopotok, meg egy telefonotok, akkor bárhol el tudjátok érni a Mixcloudot, és bármikor vissza tudjátok hallgatni az összes Night Shift lemezlovas korábbi mixeit. Lauer Krisztián esetében ez a...
2: Mixcloud.com/DJ Lauer, vagy Mixcloud.com/LauerMKanád. De van egy olyan oldalam is, ahonnan le lehet tölteni na mixeket, ez a SoundCloud. Ugye a SoundCloudról lehet tölteni mixeket, a SoundCloud.com/DJ Lauer oldal.

0: A legjobb mixek minden este.
1: Tavaly kezdtem el leginkább.
2: Tavaly?
1: Igen, azt hiszem tavaly. Az azt a rossz szokásomat, hogy veszek koncertekre jegyet, ahol aztán nem tudok eljönni.
2: És hát, az viszont baj.
1: Volt ebből egy pár, igen, vagy hát túlnyomó részt, igen, mindig az van, hogy kis feleségemmel tervezünk, hogy ketten elmegyünk, és aztán valahogy mindig én csak egyedül jutok el oda. Hát most ugyanez a helyzet a Fatboy Slimnek a buliában, hogy nekem van arra kettő jegyem. A négy napos nap valamelyikére, már nem is tudom, hogy melyikre vettem jegyet.
2: Hát az brutális lesz.
1: És hát amikor megvettem, akkor még nem is derültek ki azok a dolgok, amiket már azóta tudunk. Egyrészt amikor még megvettem, amikor csak 3 napos rendezvény volt, csak hát ugye igény volna rá, szokták mondani, úgyhogy egy negyedik napot is. Úgyhogy most úgy fog kinézni a július közepi hétvége, hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap Fatboy Slim buli a brightoni tengerparton. És hát olyan vendég lemezlovasokkal, vagy nem is tudom, warm-up szettekkel, mint például a most hallható Groove Armada. Ugye? Hát pont egy olyan fél évvel, egy évvel ezelőtt, ettől teljesen függetlenül belefutottam egy-két ilyen frissebb YouTube-os felvételbe, szintén Groove Armada DJ-szettet tolnak. Hát az agyadat eldobott.
2: Brutális lesz.
1: Na, úgyhogy Groove Armada és Grandma Funk, I See You Baby, Flower Kiss-jel velem ez játszok magam.

0: Klasszuknál. Lower.
1: Én értem, hogy ez a klasszikus, de azért amikor ezt hallod az Alicia Keys-től is, hogy most ez a Swedish House Mafia-ban megcsinálta, azért na! Azért az is olyan, hogy azért na!
2: Igen!
1: Hello!
2: De na. Ez atya úristen!
1: Egy jó kis fájdalé, hát pont így a végére. Hát
2: de itt a Nabia Remixben természetesen.
1: Mikorra? Máskorra? Lauer Krisztiának, hát megint köszönjük szépen ezt az időutazást.
2: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Ezért jöttünk, ezért jövünk majd jövő hétfőn is, jó? Úgyhogy légy szíves, várunk vissza.
2: Sziasztok!
1: Hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Emelkednek holnap az üzemanyag árak. Idén már a harmadik hőhullám sújtja Franciaországot. Itthon változékony, gyakran szeles idő lesz a héten. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egyre több a szúnyog. A héten két fővárosi kerületben és mintegy 150 településen lesz földi kémiai írtás. A harmadik és a negyedik kerület mellett összesen 11 megyében küzdenek a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében is késő esténként, éjszakánként permeteznek platós járművekre szerelt berendezésekkel. A katasztrófavédelem azt is jelezte, az érintett települések többségén egyre gyakoribbak az inváziós fajok, például az ázsiai tigris szúnyog. Drágulnak az üzemanyagok. A holtankoljak.hu szerint holnaptól a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolajé pedig 6 forinttal lesz magasabb, ha a kutak érvényesítik a változást. Most a 95-ös literjéért átlagosan 582, a dízelért 595 forintot kérnek. Ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei a Balaton déli partján. 7 település 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A Balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik, mondta el Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, még ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
1: Újabb hőhullám érte el Franciaországot. A történelmi kánikula után mindössze néhány nappal a hőmérséklet a déli területeken ismét elérheti a 40 fokot. A nagy meleg észak felé terjed, tehát várhatóan másutt is fokozódik majd a hőség. A forróság országszerte július 12-éig tarthat. Ez egyébként idén már a harmadik hőhullám Franciaországban. Változóan felhős napos időnk lehet holnap, esetleg záporok is jöhetnek, erre napközben leginkább az északkeleti-keleti határ közelében számíthatnak. A hajnalban jellemző 12-18 fokról délutánra 27-33 fokig kúszik fel a hőmérséklet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat, csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egyedi képi világ, klasszikus történetek modern köntösbe helyezése, illetve a korhoz egyáltalán nem passzoló dalok választása. Leginkább ez jellemzi Baz Luhrmann munkásságát, aki most jelenleg Jeanne d'Arc történetét tervezi filmre vinni. Molárus című filmjének legismertebb betétdala a Lady Marmalade érkezik már is.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear you.

Best FM a legjobb zenék első nagy lemezük latin-amerikai bemutató turnéja alatt kaptak rá a latinos hangulatra. A lányok is már akkor eldöntötték, hogy a második nagy lemezükre egy latinos dalt is szeretnének majd mindenféleképpen rögzíteni. Ez lett belőle. Jön a Spice Up Your Life, a Spice Girls második albumáról, a Spice World-ról. Itt a Best FM a legjobb zenék között.

egy dologra nincs sehol magyarázat, hogy egy skót poprock banda miért pont a Texas nevet választja magának. Érkezik az Inner Smile itt a Westen a legjobb zenék között.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Turn up the music.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A kiskertekben is egyre fontosabb a tudatos vízhasználat. Nagy régészeti fogásnak örülnek Egyiptomban. Felhős napos idő ígérkezik holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Várhatóan pénteken az uniós pénzügyminiszterek ülésén születik végleges döntés az uniós pénzek hazahozataláról. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a parlament rendkívüli ülésén. Vitézi Dávid jelezte, lezárták a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal, kész a helyreállítási terv szövege, a szupermérföldkövek feltételek ügyében is mindenben megállapodtak. Hozzátette, összességében mintegy 6000 milliárd forintról van szó, ez lehet az elmúlt 35 év legnagyobb egyösszegű a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrása. A miniszter szerint minden jel arra mutat, hogy a pénteki döntés pozitív lesz. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nébih kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A részleteket Várszegi Gábor, a Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója mondta el rádiónknak.
2: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára. Mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
1: Ismét aktív az Etna, a szicíliai tűzhányó hétvégén lávát és hamut lövelt ki magából, emiatt ideiglenesen Catania repülőterét is le kellett zárni, több gépet Palermo felé tereltek, a járattörlések budapesti repülőt is érintettek. Csaknem 2000 éves érintetlen sírokra bukkantak régészek Egyiptom földközi tengeri partvidékén. Emellett egy bizánci korból származó város romjait is felfedezték. A sírokban emberi maradványokat, agyagedényeket, amforákat találtak. A legjelentősebb lelet 24 aranytárgy, ezeket a halottak szájába helyezték a rituális temetkezéseken. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Holnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporokra leginkább az északkeleti-keleti határ közelében van esély, de a középső tájakon sem kizárt ilyesmi. Egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Délután 27-33 fok lehet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat. Csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után járunk 3 perccel, ami azt jelenti, hogy 3 percet tart a Spanyolország-Portugália világbajnoki futballmérkőzés. Az összes úriembert szeretném most köszönteni, akik nem azt nézik, hanem itt vannak velünk a Besten, úgyhogy kedves Laci és István, nektek érkezik Junior Jacktől a Stupid Is Go.
3: Ez a Night Shift a Best

Beszter, a legjobb zenék, hogy pontosan hányszor járt már Magyarországon, vagy járt-e már egyáltalán Magyarországon? Szégyen, de ezt nem tudom megmondani. Egy biztos, hogy amikor jöhetett volna Michael Jacksonnal előzenekarként a régi Népstadionba, akkor nem ő jött. Akkor a Hip Hop Boys melegítette a közönséget. Viszont, hogy idén októberben felép a Paplászlóban Rozála, az biztos. Jön az Everybody's Free!

Best FM a legjobb zenék. Egyre kevesebb szél, és egyre több napsütés. Ettől függetlenül a hőmérséklet az viszonylag kiegyensúlyozottan 29 és 31 fok között fog alakulni a következő napokban. Pénteken és szombaton, illetve vasárnap viszont már komoly UVB-sugárzásra kell számítani, ami a holnapi napot illeti. 32 fok, kevés szél, közepes mennyiség.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este. Long time, long time. Wishing to left you, left you. But now the dope.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 15 emberkereskedőt fogtak el egy nemzetközi akció keretében. Jól szerepeltek az olasz rizlingek a termékteszten. A nagy hőség még nem tér vissza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Feltérképezik, milyen állapotban van az ebrendészet. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László jelezte, az országos felmérés célja, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és mindenhol fokozottan tartsák be az állatjóléti szempontokat. Mindegyik olasz rizling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebih Supermenta termék tesztjén. Ezúttal 2025-ös borokat ellenőriztek a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 hazai borvidékről származó italt vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a Hivatal Borászati és Alkoholos Italok igazgatójától.
2: A laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz rizling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is. Úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek. Laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait.
1: Nemzetközi akcióban 15 emberkereskedőt fogott el a magyar rendőrség júniusban. Az egyhetes művelet sorozatban 59 ország és 4 nemzetközi szervezet vett részt. Összesen több mint 1000 embert állítottak elő. Idehaza mintegy 5100 embert, 1800 járművet, illetve csaknem 700 helyszínt ellenőriztek a rendőrök, 15 gyanúsítottat találtak és 7 áldozatot azonosítottak. Szatyor számra vitt el aranyat és pénzt becsapott emberektől egy unokázós csaló. Milliókat csalt ki áldozataitól. Egy bűntársa legutóbb egy 78 éves Békés Csabai nővel hitette el, hogy fia elütött valakit és pénz kell óvadékra. Az asszony az utasítás szerint összegyűjtötte értékeit és egy zacskóban kiakasztotta a kapura. A rendőrség kiderítette, hogy a szatyrot egy román állampolgárságú nő vihette el, amikor legközelebb felbukkant Békés megyében le is csaptak rá. Más megyékben és Budapesten is járhat és ugyanezzel a módszerrel dolgozott. Bűntársait keresik. Változóan felhős napos időnk lehet, holnap esetleg záporok is jöhetnek, erre napközben leginkább az északkeleti-keleti határ közelében számíthatnak. A hajnalban jellemző 12-18 fokról délutánra 27-33 fokig kúszik fel a hőmérséklet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat. Csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 20 plusz évben mérhető az, hogy mikor állt együtt utoljára a színpadon az eredeti felállásban az Emergency House. Hát az elmúlt hétvégén ez is megtörtént a Budapest Parkban, úgyhogy az ő egyik legnagyobb slágerük, a Dübörög a ház érkezik a The Beavers átdolgozásában hamarosan itt a Besten.
3: Ez a Night Shift a Best

0: zenék.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM, a legjobb zenék. Vannak zenekarok, akik hát felesleges dolgokban nem fetszölnek időt meg energiát, például ilyen, hogy album címének a kitalálása. Anno a Black Machine legelső nagylemezét is csak úgy hívták, hogy The Album, és ugyanez igaz a most érkező Spike-ra. Egyetlen lemezük jelent meg, annak is ez a címe, The Album. Erről most a legnagyobb kis lemez, a Respect, itt a Westem.

0: yeah, come up, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: Best of a legjobb zenék, aki szeretné őket élőben látni, nem lehetetlen küldetés, picikét utazni kell. Egész nyáron Angliában fog turnézni a Baby.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Még egy órán keresztül a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Már ez a még egy óra, ez a mai napot illeti, mert hogy hamarosan a hétfő végére érünk. Jön a Faith No More az Easyvel, itt lesz Amy Winehouse és a Tears Dry on Their Own, a sor legelején pedig Luke Combs érkezik a Fast Car, itt a Besten a legjobb zenék között.
1: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék a meccs előtt, még úgy fogalmazott Cristiano Ronaldo, nagyon reméli, hogy nem ez a mai mérkőzés lesz az utolsó világbajnoki mérkőzése, mert hogy bejelentette, hogy egyébként ez az utolsó világbajnokság, amelyen ő részt vesz. Hát most már tudjuk az eredményt, de ez volt az utolsó világbajnoki mérkőzése, mert hogy bő 100 perc alatt 1-0-ra nyerte ezt a 8-5-ön Spanyolország-Portugál.

Best FM a legjobb zenék. Két kislemezt csináltak, mind a kettőt ugyanebben a felállásban, úgyhogy éppen ezért mind a mai napig nem tisztázott teljesen, hogy a Topaz név őket, kettejüket illeti, vagy csak az egyikük hivatalosan birtokosabb ennek a művésznévnek. Mindegy, öntsünk tiszta vizet a pohárba, aki énekel, ő nem más, mint William Larry Wright, a producer pedig Frank Lester William J. The Grease. Hát ők így együtt alkották meg a New Millenniumot. Érkezik a Topaz, itt a Best of a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék érkezik, a Sweet Escape, és most ezennel én is megszöknék, ha nem haragszatok, de holnap jövök ugyanúgy, ahogy szoktam, 6-tól. Funkizni fogunk, hiszen holnap kedvan, szóval Hangya is fog hozzám csatlakozni 7 és 8 óra között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.